senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy

0: műsorajánló. Hello, Meló! Munkaidőt reptető kedvenc dalok, hasznos infók, hogy jól teljenek a munkanapok. Hello, Meló a Rádió Hétben minden munkanapon. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Rádió Hétben. A hang, amit olvashat. Kattints vagy koppints most. Most. www.radiohét.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Összesen 3 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök szombaton Csongrád-Csanád vármegyében. Az illegális migránsokat Mórahalom, Szeged és Ásotthalom külterületén fogták el. A bevándorlók albán, palesztin és afgán állampolgároknak vallották magukat, azonban személyi azonosságukat és itt tartózkodásuk jogszerűségét sem tudták hitelt érdemlően igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az idéglenes biztonsági határzárhoz. 25 góllal 42-17-re nyert hazai pályán az OTP Bank PIK Szeged, a NEKA ellen a PIK arénában. Az első 10 percig volt nyílt a bajnoki, azután már csak a különbség volt a kérdés. A kékek fontos 2 pontot szereztek, és újabb lépést tettek a döntőbe jutás felé.
0: Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb

0: Rádió 7, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ez itt a te reklámod helye. Vállalkozást indítottál, új termékkel vagy szolgáltatással bővült a palettád? Nagy dobásra készülsz, vagy csak azt akarod, hogy mindenki halljon rólad? Mutasd meg magad a dél-alföldi régió egyik legnagyobb lefedettségű helyi rádiójában. Rádió 7. Csatlakozz elégedett partnereinkhez, mert a te sikered a mi sikerünk is. Keresd minket bizalommal az értékesítés@damc.hu e-mail címen, a radio7.hu-n vagy a promenád24.hu-n. Hirdess a Rádió 7-ben. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Szombaton ismét útra kelt a legendás 424-es gőzmozdony nosztalgia szerelvénye. A Dél-Magyarország beszámolója szerint a Bivaj néven is emlegetett régi vonat a budapesti nyugati pályaudvarról indult, ahonnan később több városon át délután Szegedre és Hódmezővásárhelyre is megérkezett. A 424-est népes tömeg várta a nagyállomáson. A Bivaj egészen a hazai gőzmozdonyos vonatozás megszűnéséig, 1984-ig szolgált. Csütörtökön este 6 órától városnapi koncertet tartanak a Makói Hagymaházban. Az eseményen átadják a Makó Városért emlékplakettet és a Város Emlékérme díjakat. Ünnepi köszöntőt mond Farkas Éva Erzsébet polgármester. Közreműködik a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ifjúsági fúvószenekara. Vezénnyel Gábor Nagy Árpád. A belépés díjtalan, az ingyenes jegyek a Hagymaház pénztárában vehetők át.
0: Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb

Your drug is my love. Your drug, because.

láttuk. Izzadó falak, egy perc és a hajtók.

0: Műsorajánló. Rádió. Biztos vannak receptek, amiket már csukott szemmel is el tudsz készíteni. Mi viszont arra bíztatunk, hogy próbálj ki valami újat. A Rádióhír elhozza a legizgalmasabb íncsiklandozó újdonságokat, amelyekkel garantált lesz a siker. Ez a Konyhatündér a Rádióhírben minden vasárnap 11-től délig. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szeretnél hírverést csapni magad körül, de nem tudod, hol kezd? A szórólapok kora lejárt. A videó podcast a jövő. A Rádió Hét segít neked, hogy a legújabb szolgáltatásodat, a vállalkozásodat, vagy épp egy forradalmi ötletedet több ezren lássák. Ne csak beszélj róla. Mutasd meg. Részletekért kattints a radiohét.hu-ra. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. A népzene szeretetet öltötte meg a Makói Korona Konferencia Központ dísztermét szombaton délután. A Városhivatalos Közösségi oldalán azt írják, a 19. alkalommal megrendezett térségi népzenei találkozó már nem csak hagyománnyá, hanem valódi közösségi ünneppé vált. Három vármegyéből, Csongrád-Csanádból, Bács-Kiskunból és Békésből összesen 12 fellépő csoport érkezett. A vendégeket dr. Tiszlavics László alpolgármester köszöntötte, aki beszédében a hagyományőrzés és a közösség erejének fontosságát emelte ki. Kisművész nagy színpad címmel szervez koncertet a Vásárhelyi Péceli Attila Alapfokú Művészeti Iskola. A rendezvényt hétfőn délután 5 órától tartják a Besenyei Ferenc Művelődési Központban. A műsorban az iskola tanulói lépnek fel, közreműködik az ifjúsági vonószenekar. A koncertet Szabó Hermina vezényli. A belépés díjtalan.
0: Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió.

0: A mi világunk. Műsorajánló. Rádió. Ismerős ez a dallam. Vannak klasszikusok, amelyeket nem lehet elfelejteni, amelyek napjainkban is ott vannak a bulikban, és amelyekről mindenkinek megvannak az emlékei. Retro kívánság műsor, ahol újra velünk vannak a 80-as, 90-es évek és a millennium felejthetetlen kedvencei. Kérj, küldj egy igazi különleges retrodalt, vagy üzenj a Rádió Héttel. Retro kívánság műsor a Rádió Hétben minden vasárnap. Rádió Hét, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még nem tudod, milyen szakmát válasz?
2: Kíváncsi vagy, milyen a munka a való életben?
1: Akkor irány a cégek piaca!
2: A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum interaktív pályaorientációs rendezvényén találkozhatsz cégekkel, kipróbálhatod a szakmákat, és testközelből ismerheted meg a nappali és felnőtt képzési kínálatot.
1: Várunk április 17-én Makón a HSC Makói Návai Lajos Technikum és Kollégium torna termében.
2: Cégek piaca. Ne csak álmodozz a jövőről. Ismerd meg a lehetőséget. Részletek hsc.hu.
3: Hiányzik egy kis én idő?
1: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás?
3: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
1: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
3: Egy gyors lazítás?
1: Vagy egy egész napos kikapcsolódás?
4: Itt mindkettő működik.
1: Ne halogasd!
3: Csobbanj bele!
1: Hagymatikum gyógyfürdő. A fürdő fürdője. Makó szívében.
5: Nem csak munkát keresel, hanem egy helyet, ahová jó tartozni.
6: A Makói VGM Hungary Kft-nél stabil munka, összetartó csapat és biztos jövő vár rád.
5: Nálunk nem egy vagy a sok közül.
6: Itt számítasz.
5: Csatlakozz a VGM csapatához.
4: Részletek vgmhungary.hu.
0: Unatkozol? Kapcsolódj ki velünk! A Radio7.hu oldalon csak a legjobb könnyed tartalmak várnak. Friss zenés és filmes hírek, helyi események, kultúra, sport, rendezvénybeszámolók, és ezek mind egy helyen. Görges, olvas, lazíts! Radio7.hu. Radio7.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
7: Napos száraz időre számíthatunk, ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. A rendőrség egy héten át ellenőrzi a teherautó és a buszvezetőket. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emeltszinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Kedden matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. A következő hetekben 1170 helyszínen összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Az Egyesült Államok mától 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcs értekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. A találkozó Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretne az Európai Uniónak. Kezdetét veszi a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján az MTA elnöke köszönti a jelenlevőket, majd a leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István az MTA doktora előadásában. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László, Nobel-díjas számos írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. A közgyűléshez kapcsolódva rendezik meg kedden a külső tagok fórumát, szerdán pedig a fiatal kutatók fórumát. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség egy héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része.
0: Időjárás.
2: Támogatja a Mackó fémszerkezet és Mackó tetőfedés.
7: Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők, többfelé megélénkül a Kisalföldön, megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 16-21 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió.

Rádió 7. A mi világunk.

0: reggel kezdődhet ezzel is. De indulhat könnyed, vidám ébredéssel. A mi reggelünk a mi zenéinkkel és Hódmezővásárhely, Makó és Kistelek térségének legfontosabb információival. Ez a mi reggelünk minden hétköznap. Rádió 7. A mi világunk.
1: Jó reggelt, ez itt a Rádió 7, benne a mi reggelünk, a mikrofonnál Pető János, hamarosan indulunk, megkezdjük a mai reggelt is. Still into you, Szilvi és Mary Jo muzsikájával indulunk meg ma reggel. Gyere, tarts velem, rádiózunk együtt!

0: Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rakodógépre van szükséged? Dealgép Kft. Épületet bontanál, de nem tudod, hol kezd neki? Dealgép Kft. Feltörnéd a betonplacot, de nincs mivel? Dealgép Kft. Elpaterolnád a törmeléket? Dealgép Kft. Mindenre van válaszunk, ha bontásról, rakodásról, teherfuvarozásról vagy gépi talajmunkáról van szó. Dealgép Kft. Hódmezővásárhely, Csomorkány utca 25. Telefon 0620 371 03 43.
2: Itt a jó idő. Pattanj két kerékre. Kenzel kerékpárok, Makón, Szegedi utca 21, Vásárhelyen, Hótkerék, Bajcsi Zsilinszki utca 37. Kenzel kerékpár. Élmény két keréken.
3: Új ruhákra vágysz, de nem tudod, honnan szerezd be őket. Irány a Háda. Teljesen új tavaszi-nyári árukészlettel várunk téged április 9-én csütörtökön, Hódmezővásárhelyen a Family Centerben. Találj rá a hozzád illő legtrendibb darabokra, amelyekben garantáltan elragadó és stílusos lehetsz nap mint nap. Kincskeresésre fel. Irány a Háda.
4: Hol a sóder? Elfogyott.
5: Nyugi főnök, a Bodzási úti tűzépről már úton van az anyag.
6: Sóder, homok, cement, szóródó építőanyagok két órán belül Vásárhely területén. Telefon 0630 999 40 12, vagy keresd a Bodzási úti tüzépet a vasúti átjáró előtt.
0: Ez itt a te reklámod helye. Több ügyfelet, nagyobb forgalmat szeretnél? Ne csak reménykedj! A Rádió Hét az a felület, ahol naponta több tízezer helyi hallgató találkozik a márkáddal. Juss el rajtunk keresztül a környék lakóihoz, akik a te termékedet vagy szolgáltatásodat keresik. A rádió a leggyorsabb út a sikerhez. Keresd minket a radiohét.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Rádió Hét. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei.
7: Akár 28 fokkal indulhat a hét térségünkben. Hódmezővásárhelyre is befutott a 424-es gőzmozdony. Migránsokat fogtak a rendőrök a Vármegyében. Városnapi koncert lesz Makón. Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Szombaton ismét útra kelt a legendás 424-es gőzmozdony nosztalgia szerelvénye. A Dél-Magyarország beszámolója szerint a Bivaj néven is emlegetett régi vonat a budapesti nyugati pályaudvarról indult, ahonnan később több városon át délután Szegedre és Hódmezővásárhelyre is megérkezett. A 424-est népes tömeg várta a nagyállomáson. A Bivaj egészen a hazai gőzmozdonyos vonatozás megszűnéséig, 1984-ig szolgált. A népzene szeretetet öltötte meg a Makói Korona Konferencia Központ dísztermét szombaton délután. A városhivatalos közösségi oldalán azt írják, a 19. alkalommal megrendezett térségi népzenei találkozó már nem csak hagyománnyá, hanem valódi közösségi ünneppé vált. Három vármegyéből, Csongrád-Csanádból, Bács-Kiskunból és Békésből összesen 12 fellépő csoport érkezett. A vendégeket dr. Tiszlavics László alpolgármester köszöntötte, aki beszédében a hagyományőrzés és a közösség erejének fontosságát emelte ki. Összesen három határsértőt tartóztattak fel a rendőrök szombaton Csongrád-Csanád vármegyében. Az illegális migránsokat Mórahalom, Szeged és Ásotthalom külterületén fogták el. A bevándorlók albán, palesztin és afgán állampolgároknak vallották magukat, azonban személyi azonosságukat és itt tartózkodásuk jogszerűségét sem tudták hitelt érdemlően igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az idéglenes biztonsági határzárhoz. Összesen csaknem 4 millió forint értékben fejlesztették a közmunkaprogram támogatása által a Mártéi Önkormányzat eszközparkját. A község több kerti kisgépet is beszerzett. Ambrus István polgármester közölte, felkészülten várják a tavasz további részét és a nyarat, Mártéi még szebb és gondozottabb lesz. Csütörtökön este 6 órától városnapi koncertet tartanak a Makói Hagymaházban. Az eseményen átadják a Makó Városért emlékplakettet és a Város Emlékérme díjakat. Ünnepi köszöntőt mond Farkas Éva Erzsébet polgármester. Közreműködik a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ifjúsági fúvózenekara. Vezénnyel Gábor Nagy Árpád. A belépés díjtalan. Az ingyenes jegyek a Hagymaház pénztárában vehetők át.
0: Sport.
6: Támogatja a Bodzási úti tüzét.
7: Horvátországi megmérettetésen szerepelt a Makói Király Team Kickbox Akadémia csapata. A nemzetközi mezőnyben 31 ország 2800 nevezője mérte összetudását. A makóiak összesen 11 érmet, 6 aranyat, 2 ezüstöt és 3 bronzot zsebeltek be. A hétvége kimagasló teljesítményét Sütő Erik nyújtotta, aki minden kategóriában összesen 4 aranyérmet szerzett. Tóth Márk, Baranyi Gergő, Tóth Emma és Sütő Barbara is dobogóra állhatott. A felkészítő Lós Csaba.
0: Időjárás.
6: Támogatja az ATEV ZRT, aktív a körforgásban.
7: Nagy rész derült, napos idő várató. Csapadék nem lesz. A déli eszél mérsékelt marad. Délutánra 23 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
6: Támogatja a Metalkom ZRT. Összeköttetésben a jövővel. www.metalkomzrt.eu.
8: A mi reggelünk útjai egyelőre jól járhatóak, ha a forgalom még csak most ébredezik. Hódmezővásárhely előtt és Kopáncs után útkarbantartási munkálatok lesznek folyamatban, nem is olyan sokára. Arra kell számolnod, hogy ott valamilyen féle útszűkületre kell számítanod mindkét irányból. Baks és Mincent között a kompa mai napon is jár egészen 18 óráig. Trafipaxról nincs információm, közlekedj figyelmesen, vigyázz magadra!
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk! Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét! A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
8: 7 óra múlt 5 perccel lesz itt a Rádió Hét, benne a mi reggelünk, a mikrofonnál Pető János. Jó reggelt, ha most ébredünknek. Rengeteg jó zenével várlak a mai napon is, és lesz játék is, készülj arra is. Születésnapos játék, tudod? Jövök hamarosan a részleteivel, most indítom a Steely Dan, Cyril és Mary Joe-tól, hogy ébredeszess a kávéddal.
0: Rádió Hét.

The Weeknd és a Take My Breath itt a Rádió 7-ben, a mi reggelünkben, ez szólt az előző néhány percben. Na, ígértem, hogy lesz szülinapos játék, hát így van ez most is. A májusi nyereményt a Manna Park ajánlotta fel. Két főre szóló svédasztalos menüt lehet nyerni. Ha van születésnapos ismerősöd, akinek ma van a szülinapja, vagy akár a sajátod, akkor nevezd 0630-267-77-77-es. Ez az SMS számunk. Ide várom a születésnapos nevét és telefonszámát. Aztán egyszer csak sorsolok, és hozom a nyertesünk nevét is. Sőt, fel is hívom, úgyhogy arra is készülj. Legyen a közeledben a mobilod, hogyha te nevezel. Ha benevezel valakit, akkor pedig majd meglepetés lesz neki. Bruno Mars jön itt a Rádió 7-ben, a mi reggelünkben.

0: Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió 7 programajánló.
1: Támogatja Csongrád Csanád vármegye önkormányzata.
2: A mai napon, ha moziba mennél, a Vásárhelyi moziban a Michael-t vetítik 15:30-től, az Ördög Prádát visel 2 pedig 18 órától látható. A Szentesi Bonziban a Super Mario Galaxist vetítik 15:30-től, Charlie a Csodablöki 16 órakor kerül a vászorra, Michael-t 17:30-től nézheted meg. Egyébként ajánlom, az Ördög Prádát visel 2 pedig 18 órától látható. A Szegedi Belvárosi moziban a Balázs Béla teremben a Kórus című filmet nézheted meg 15:30-től. A Zsigmond Vilmos teremben az Ördög Prádát visel, 2 kerül a vászorra 16 órától. A Super Mario Galaxis a film a Csőke József teremben lesz 16:20-tól.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7, a mi világunk.

0: Közlekedés.
1: Támogatja a VGM Hungary Kft. Biztos munkahely, biztos jövő.
2: A mi reggelünk úgy, hogy egyelőre jól járhatóak, ha a forgalom még csak most ébredezik. Hódmezővásárhely előtt és Kopáncs után útkarbantartási munkálatok lesznek folyamatban, nem is olyan sokára. Arra kell számolnod, hogy ott valamilyen féle útszűkületre kell számítanod mindkét irányból. Baks és Mincent között a kompa mai napon is jár egészen 18 óráig. Trafipaxról nincs információm, közlekedj figyelmesen, vigyázz magadra.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió 7.
2: Egészen pontosan 7:30 van. Ez itt a Rádió 7, benne a mi reggelünk, a mikrofonnál Pető János. Van játékunk, szülőnapi játék, születésnapos játék. A mai nyereményt a Manna Park ajánlotta fel, két főre szólós svédasztalos menü, melyet majd ott fogyaszthatsz el náluk hétköznapokon, de azt se feled, hogy hétvégén is várnak egyébként ilyen menüvel ők. És hát, hogyha van születésnapos ismerősöd, vagy akár neked ma van a szülinapod, akkor 0630 267 77 77-es, ide várom a nevet és a telefonszámot.

0: Agrárpercek a Rádió Hétben. A legfrissebb és legfontosabb információk növénytermesztésről, állattenyésztésről és a hazai agrárium jövőjéről. A magyar föld magyar hangja. Agrárpercek.
1: Ez a Rádió Hétben, pedig az Agrárpercek következnek, ahol Sipos József növényorvossal beszélgetünk. Osszunk meg néhány gondolatot a beporzó rovarokkal kapcsolatban is, és itt nem csak a méhekről beszélek, hiszen az ő feladatuk kiemelkedő fontosságú a növénytermesztésben.
2: Méhek nélkül nincs élet, beporzó rovarok nélkül. Tiszteltel köszöntelek téged és a kedves hallgatókat. Beporzás alapvető feltétele az, hogy a biológiai egységünk, a rendszer, a környezetünk működjön, és az ember számára értékes gyümölcsöt, alapanyagot tudjunk szüretelni, betakarítani. Nagyon sokat köszönhetünk a beporzó rovaroknak, beporzó élőlényeknek, hiszen nem csak a rovarok okozzák a beporzást, mert három irányból közelítjük meg. Van vízbeporzás a víznek a segítségével, a szélnek a segítségével, és úgynevezett egyéb élőlényeknek a segítségével. Ide tartoznak a rovarok, de szerepet tölt a kolibri, a gekkó, a különféle olyan élőlények, amelyek már a virágport az egyik növényről a másikra szállítják. Nagyon lényeges, hogy a rovar beporzás hatékonysága közvetlenül befolyásolja a hozamot és a termésnek a minőségét. A házi méhek a leggyakoribb köztudatban levő élőlények, de mellette a vadméhek, zengőlegyek, lepkék, fátyolkák és minden viráglátogató rovar szerepet tölt be a beporzásba. A biodiverzitás során ugye növeljük a beporzás stabilitását és a biztonságot azzal, hogy segítjük a beporzó rovaroknak az életfeltételét, életterét, és támogatjuk azért, hogy minél több rovar települjön oda, megmaradjanak és ne károsodjanak. Ezért a legfontosabb, amit tudunk tenni, mindenféleképpen, hogy ha nem méhészkedünk, mert a méhészek, ugye én is méhészkedem, nagyon szeretem a méhek világát, segítjük őket, gondokba is vannak különben a méhállományok, de a vad beporzó rovarokat is segítsük. Hogyan? Építsünk méhhoteleket, rovarhoteleket, tegyünk ki a kertben, parkokba, iskolaudvarba, és ezzel is segítsük az életfeltételüket. Vessünk méh legelő növényeket, vegyes magkeverékkel, egész évben tudjon virágozni, nektárt és virágport termelni. Tegyünk ki itatókat, alakítsunk ki pici kis sárhelyeket, mert nem csak a fecskének, a madaraknak jó a sárhely, hanem bizonyos méheknek, amelyek ugye sár kis göbbe, sár kis csomócskába teszi a petéjét, vagy sárral fedi be például a rovarhotelnek a bejárati kis nyílását. Másik példa itt, ha a méhbarát növényekre gondolok, akkor itt a levendulát, pacéliát, napraforgót, mustárt szeretném megemlíteni. Vagy a krokusz, ugye elvirágzott már a hóvirág, fűz, ezek mind-mind korai nektár és virágport termelésben segítik a méheinket. A nyári növények esetében pedig a kakukkfű, zsája és az oregánó szeretném kiemelni. A gyümölcsfáknak a virágzása is segítette és segíti most a beporzó rovarokat, hiszen virágporral értékes tápanyaggal látják el, mert az a tapasztalatom, hogy a méhcsaládok összeomlásának egyik nagy problémája, az pedig az immunrendszerüknek a legyengülése. A rovarhotelek mellett lényeges, hogy a növényvédelmi kezelésekre is figyeljünk, a javasolható virágzásban ne permetezzünk, ha van lehetőségünk, vagy méhkímélő technológiával permetezzünk az esti órákban, hajtsuk végre ezeket a kezeléseket. Természetes anyagokat használjunk, ha a kortani és a rovartani probléma indokolja. Itt kiemelném például a csalánlének a fontosságát, vagy a résztartalmú szerek, kéntartalmú szerek, olajos lemosó permetező szerek esetében, vagy a Bacillus thuringiensis hatóanyagú készítményeknek az alkalmazása, vagy egyéb olajokkal próbáljuk a környezetünket ne terhelni, mert ez inkább egy kicsit ilyen természetesebb anyagokként jelenik meg. Sárga ragacslapoknak a kihelyezése. Bizony, ez a monitorozásra, a károsítók előrejelzésére szolgál, kártevők előrejelzésére. Bizony néha bele-bele csapódik egy-egy beporzó rovar is, de sajnos nem tudjuk máskülönben meghatározni a kártevőknek a megjelenését. És ami nagyon lényeges, hogy inkább akkor a fokhagyma riasztó hatását használjuk ki, ennek érdekében például megfigyeltem, és ez egy saját kis praktikaként ezt is kikísérleteztem, hogy oda tettem egy kis fokhagyma illattól átitatott ruhácskát a sárga ragacslap sarkára, és így a beporzó rovarok nem csapódtak olyan mértékben a sárga lapnak, a rovarok, a kártevők a sárga színre erősebben reagáltak, attól ez a lap betöltötte funkcióját.
3: Köszönjük a tanácsokat, Józsi.
2: Köszönöm szépen.
0: Az Agrárperceket hallottad a Rádió 7-ben. Rádió 7.

Tudni akarod, mi történik a térségben? Hallgasd a mi reggelünket a Rádió 7-ben. Rádió 7. A mi világunk.

0: mi reggelünk a Rádió Hídben. Minden, ami a térségben fontos.
1: Néhány perc múlva 8 óra, a hírek után pedig az I4 Reverse-el kezdünk Tiestótól. Marad velünk, rádiózunk együtt a továbbiakban.

0: A műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. Rádió 7. Rádió 7 Top 20. A mi világunk 20 legkedveltebb zenéje az utóbbi 7 nap zenei kívánságai és elhangzásai alapján. Rádió 7 Top 20 minden szombaton délután 4-től a Rádió 7-ben. Rádió 7. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd, hogy a törmelék a munka útjába álljon. A Hódbeton Kft. Konténeres építési, bontási, törmelékszállítást és hulladékszállítást is vállal Hódmezővásárhelyen és környékén. 4 vagy 8 köbméteres konténer kell? Csak szólj és visszük. Gyors ügyintézés, befogadói nyilatkozat, megbízható csapat. Hódbeton. Adj új esélyt a törmeléknek. Csomorkányi út 119, 0630 51 20 200 vagy újrahasznosítótelep.hu.
2: 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok.
3: Május 14-16-án.
2: A vidék legnagyobb mezőgazdasági kiállítása.
3: Sóbírálat, tenyészállat árverések, szakmai konferenciák, agrárszakképző intézmények 6. országos gazdászversenye pénteken.
2: Nemzetközi furiózó tenyészszemle, fajta bemutatók, díjugrató és fogadhajtó versenyek, kutyás bemutatók, gyermekprogramok, szalmavár.
3: Mezőgazdasági eszközök, gépek sokasága, halászati, vadászati, díszbaromfi és nyúlkiállítás, tanösvény és számos program a család minden tagjának.
2: Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Hódmezővásárhelyen május 14-16 között a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centrumában az Aranyák kert 71 szám alatt.
4: Hivatásos sofőr vagy? Lejár a buszos vagy teherautós GKI kártyád? Újítasd meg a csillagautós iskolánál. Végezd el az elméletet otthonról kényelmesen. Iratkozz be a www.csillagautósiskola.hu oldalon még ma. www.csillagautósiskola.hu.
0: Unod a sablonokat? Van valami igazán érdekes és egyedi mondani valód? Ez a te pillanatod. A Rádió 7 videó podcastjében megmutathatod magad. Ne csak álmodozz a sikerről. Valósítsd meg. Valósítsd meg. Keresd minket a radio7.hu oldalon a kapcsolatmenü pont alatt. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
5: Napos, száraz időre számíthatunk, ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik a tavasz érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A következő hetekben 1170 helyszínen összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Az Egyesült Államok 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcsértekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. A találkozó Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretné az Európai Uniót. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett BB-telek ügyében. Az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, hogy valaki szándékosan mérgezte meg a BB-teleket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, a vizsgálat még zajlik, de a WHO szerint a betegséget hantavírus okozhatta, amely főleg a rágcsálók vizeletével és ürülékével terjed. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöldfoki-szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz. A teherautó is buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség az utakon. A többi között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes árok szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldi tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Manganapot tartanak szombaton a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát.
0: Időjárás.
6: Támogatja a Makói Kenzel kerékpárbolt és a Hódmezővásárhely Hódkerék kerékpárbolt.
5: Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
6: Támogatja a Kalomé, ahol a hulladékból új élet születik.
7: A mi reggelünk útjai egyelőre jól járhatóak, ha a forgalom még csak most ébredezik. Hódmezővásárhely előtt és Kopáncs után útkarbantartási munkálatok lesznek folyamatban, nem is olyan sokára. Arra kell számolnod, hogy valamilyen féle útszűkületre kell számítanod mindkét irányból. Baks és Mincent között a kompa mai napon is jár egészen 18 óráig. Trafipaxról nincs információm, közlekedj figyelmesen, vigyázz magadra.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség le

Izgalmas témák, érdekességek a térségből és friss hírek a mi világunkból. Ez a Mi reggelünk a Rádió 7-ben. Rádió 7, a mi világunk.

0: Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió Hét programajánló.
1: Támogatja az Indubius mérnöki és tanácsadó Kft.
2: A mai napon, ha moziba mennél, a Vásárhelyi moziban a Michael-t vetítik 15:30-től, az Ördög Prádát visel 2 pedig 18 órától látható. A Szentesi Bonziban a Super Mario Galaxist vetítik 15:30-től, Charlie a csodablöki 16 órakor kerül a vászorra, Michael-t 17:30-től nézheted meg. Egyébként ajánlom, az Ördög Prádát visel 2 pedig 18 órától látható. A Szegedi Belvárosi moziban a Balázs Béla terem a Kórus című filmet nézheted meg 15:30-től, a Zsigmond Vilmos teremben az Ördög Prádát visel 2 kerül a vászorra 16 órától, a Super Mario Galaxis a film a Csőke József teremben lesz 16:20-től.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7, a mi világunk.

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Phoenix Taxi.
2: A mi reggelünk útjai egyelőre jól járhatóak, ha a forgalom még csak most ébredezik. Hódmezővásárhely előtt és Kopáncs után útkarbantartási munkálatok lesznek folyamatban, nem is olyan sokára. Arra kell számolnod, hogy ott valamilyen féle útszűkületre kell számítanod mindkét irányból. Baks és Mincent között a kompa mai napon is jár egészen 18 óráig. Trafipaxról nincs információm, közlekedj figyelmesen, vigyázz magadra!
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk! Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió 7! A Rádió 7 mi reggelünk rólad szól! Üres fecsegés helyett arról beszélünk, ami téged érint.

Lian Rice és a Can't Fight the Moonlight itt a Rádió 7-ben, a mi reggelünkben. Na jó reggelt a most ébredőknek. Szerencsés vagy, ha most ébredt. Aki pedig már munkában van, vagy munkában tart, nekik további kellemes napot kívánok. Vegyél magadhoz egy kávét gyorsan, hogy jól induljon a további része a mai napnak. Én ehhez hozom a rengeteg jó zenét. Emlékeztetek a születésnapos játékunkra, tudod, ma a Manna Park felajánlásából van a nyereményünk, két főre szóló svédasztalos menüt lehet nyerni. 0632677777-es az SMS számunk, ide várom a születésnapos nevét és telefonszámát. Ha van ilyen ismerősöd, akkor nevezd be bátran, vagy ha neked van, akkor nevezd bátran. Emellé még van egy szuper információm, és amit egyébként a radio7.hu oldalunkon is megtalálsz a hírek a cikkek közt. Kiemelkedő eredményt ért el a HSC 5-ös egyik tanulója az egészségügyi OSTV-n. Péter Luca országos 5. helyezést szerzett, ezzel pedig mentességet kapott a szakmai vizsgák alól. A Vásárhelyi iskola újra bebizonyította, hogy az egészségügyi képzési országos szinten is erős. Gratulálunk Lucának az országos szakmai tanulmányi versenyen elért eredményéért, és a felkészítőinek is. A cikket tehát megtalálod részletesen a Rádió 7.hu oldalunkon, nézd meg, kattanj rá! The Fate of Ophelia, itt a Rádió 7-ben Taylor Swift-től.

0: Rádió 7 mi reggelünk rólad szól, neked szól. Rádió 7, a mi világunk.
1: Rádió 7, a mi világunk. Néhány perc múlva 8 óra lesz, a hőmérők 14 fokot mutat, derült napos időnk lesz, és van is már is, ilyen kis nyárias idővel indul ez a hét. A mai napon maximum 25 fokra számíthatunk csúcshőmérsékletnek, ez már igen kiváló. A hétvégén is volt ebben részünk, nagyon remek idő volt, és hát ilyen lesz ma is. Sőt, tovább megyek, holnap már majdnem 30 fok várható. Az már aztán igazán jó lesz. Itt a nyár a nyakunkon, és még a tavasz sem jött meg igazán. Itt a 9 óra is a nyakunkon, néhány percen belül érkeznek a legfrissebb hírek itt a Rádió 7-ben. No Broke Boys, Disco Lines. Ezzel kezdünk, mutatom az ízelítőt belőle, aztán tarts velem a folytatásban is. Rádiózunk együtt. A mikrofonnál Pető János, ez pedig itt a mi reggelünk a Rádió 7.

0: Rádió 7, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kulcsmásolás, csavarok, szerszámgépek, szaniterek. Hát persze, hogy a János téri vasboltban keresd. Vásárhelyen a megszokott régi jó helyen, de mindig lendületben.
2: Hiányzik egy kis én idő.
3: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
2: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
3: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
2: Egy gyors lazítás?
3: Vagy egy egész napos kikapcsolódás. Itt mindkettő működik. Ne halogasd!
2: Csobbanj bele!
3: Hagymatikum gyógyfürdő, a fürdők fürdője, Makó szívében.
4: Magyarország egyik legnagyobb hulladékfelvásárlója, a Kalomég Transz Kft. Makón és Szegeden is kiemelt áron veszi át a vas, színes fém, akú, papír és elektronikai hulladékot. Hulladékfelvásárlás Makón az Újvárosi vasútállomásnál és Szegeden a Cserjesor 5 alatti telephelyünkön. Kalomég, ahol a hulladékból új érték születik.
5: Nyilászáró csere a Deák Delta Kft.-vel. Műanyag és borovifenyő nyilászárók 7 év szavatossággal, redőnnyel és szúnyoghálóval, teljes körű kivitelezéssel. Az otthonfelújítási programban a lakossági energiahatékonysági pályázat 5 plusz 5 milliós visszanemtérítendő támogatással. Keressen minket Hódmezővásárhelyen a Pál utca 2-4 szám alatt, vagy hívjon 0670 386 78 92. Deák Delta Kft.
6: Színezd ki az életed és fedezd fel a világot. Bejárnád Európát, egzotikus tájakra utaznál, vagy egy gyors városnézés a terv? A ProCotravelnél több mint 30 éve szervezünk felejthetetlen utakat. Körutazások, nyaralás, sok repjegy és szállás. Mi mindent elintézünk, te csak élvezd az utazást. Megtalálsz minket Makón, Szegeden és Budapesten, vagy a procotravel.hu-n.
7: Zene, film, sport, kultúra. Több is, mint a rádióban. Ha érdekelnek a leglazább témák és szereted a helyi dolgokat, a Rádió 7 weboldalán összegyűjtöttük neked a legfrissebb beszámolókat és a könnyed, szórakoztató cikkeket. Ne maradj le semmiről. Radio7.hu.
0: Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
8: Napos csapadékmentes időre van kilátás. Kiemelkedő ötvös siker az egészségügyi OSTV-n. Majális és családi főzőnap is volt cégkutason. A rászorulók számíthatnak Jakab Rozália adományaira Kistöreken. Köszöntöm Önöket, Szombat Mihály vagyok. Pintér Luca, a HSC 5-ös 13/A osztályos tanulója, kiemelkedő eredményt ért el az egészségügyi ágazat országos szakmai tanulmányi versenyén az OSTV-n. Luca országos 5. helyezést szerzett, ami önmagában is figyelemre méltó teljesítmény. Sikere azonban ennél is többet jelent. Eredményének köszönhetően teljes mentességet kapott a szakmai vizsga alól. Az írásbeli, valamint a szituációs, szimulációs feladatok során egyaránt kiválóan teljesített, és a felülvizsgálatot követően minden szükséges pontot meg is szerzett. Vidám hangulatban telt a május 1-i családi főzőnap a Murgács Kálmán művelődési ház udvarán Székutason, ahol számos helyi család, baráti társaság és civil közösség gyűlt össze, hogy együtt ünnepelje a tavaszt. A résztvevők változatos ételekkel készültek, a bográcsokban, üstökben húsleves, töltött káposzta, birkapörkölt és különféle gulyások főttek. A programokat színesítette 11 órától a motorosok kiállítása. Ezt megelőzően a székutasi motorosok is megnyitották az évadot. A felvonulás mellett a lóerők terén megemlékezést is tartottak. Jakab Rozália, az általa létrehozott Együtt tegyünk a szegényekért alapítvány révén már hosszú évek óta segíti a Kisteleken élő rászorulókat. A felajánlások révén minden esztendőben többször oszt adományt, ajándékcsomagot, ilyen alkalom a húsvét, a tanévkezdés, a Mikulás, valamint a karácsony. A gyermeknap lesz a legközelebbi ilyen esemény, május 30-án 10 órától. A gyermeknapon az ajándékok mellett programok is várják majd a családokat. Idén is lesz például többféle játék és arcfestés a háza előtti téren. A Molnár Péter Alapítvány április 25-én negyedszer rendezte meg az alapítvány névadójának emlékére tartott megmérettetést. Az informatikai versennyel a Kisteleki Gimnázium fiatalon elhunyt tanárának szellemiségét, munkásságát idézték meg, és azt az eseményt korábban Molnár Péter hívta életre és rendezte meg hosszú éveken át. A háromfordulós verseny első két köre online zajlott. A gyermekek három korcsoportban tesztelhették tudásokat, vagyis a 7., 8., 9., 10. és a 11-12. Évfolyamosok között. A feladatok nagy része általános műveltségi, kutatómunkát igénylő és logisztikai volt, amelyek a tananyaghoz is kapcsolódtak. Minden korosztályból a legjobban teljesítő 6 diákot hívták meg Kistelekre az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikumban rendezett döntőre. Évek óta hagyomány, hogy a szegvári képviselőtestület támogatja a helyi sport és civil szervezeteket. Az idei költségvetésben 6 millió forintot terveztek be, ami 50%-kal több, mint a tavalyi támogatási keret. A 6 millió forintos keretből a 4 pályázó sportszervezet közül 3-an összesen 1,1 millió forintot kaptak. A 19 egyéb szervezet, amelyben egyesületek, együttesek, alapítványok, klubok, csoportok is találhatók, pedig 3,8 millió forintos össztámogatásban részesültek.
0: Sport.
8: Nagy várakozás előzte meg a budapesti Honvéd szegedi vendégjátékát, főképp, hogy a kispestiek úgy vághattak neki a meccsnek, hogy amennyiben nyernek, úgy biztos feljutást is ünnepelhetnek a Szent Gellért fórumban a hétvégén. A vége azonban 0-0-ás döntetlen lett. A Kecskemét vereségével a kispestiek biztosan legalább a második feljutást jelentő helyen végeznek így is a bajnokságban, így a következő idényben az NB1-ben szerepelhetnek.
0: Időjárás.
2: Támogatja a Deák Delta Kft. Ha nyílászárót cserélne, ránk számíthat.
8: Változatlanul napos, csapadékmentes időre van kilátás. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödik. Délutára 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
2: Támogatja az újrahasznosítótelep.hu oldalt üzemeltető Hódbeton Kft. Adj új esélyt a törmeléknek.
9: Mincet és Baks között a kompa mai napon is jár egészen 18 óráig. A 45-ös úton Szentes felé találkozhatsz kaszálási munkálatokkal, itt számíts némi forgalomkorlátozásra. A Vásárhely mellett a 47-es lehajtóágon mindkét irányban útszűkülettel fogsz találkozni. Útkarbantartási munkálatok vannak itt, és ugyanez a helyzet a túloldalon is, a 47-esen. Kopáncsig számíthatsz ilyen karbantartási munkálatokra, itt is mindkét irányban útszűkületre kell számítanod. Az M43-as autópályán is a 9-es és a 15-ös kilométer között útkarbantartási munkálatok vannak. Itt is sávlezárás van, egy forgalmi sáv járható, ez az agyő körüli szakasz. A szegedi bevezető némi torlódással fogsz találkozni, a Szeged belvárosában is élénk a forgalom, főleg a körutakon és a hitak környékén. Komoly fellakadás ott nincs, Hódmezővásárhely központjában egyenletes a forgalom. A lámpáknál, a körforgalmaknál érezhetsz némi lassulást, de a tempó itt is folyamatos. Trafipaxról nincs információm, közlekedj figyelmesen, vigyázz magadra.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
9: 9 óra múlt 5 perccel itt a Rádió 7-ben, a mi reggelünkben, a mikrofonnál Pető János. Megkezdtünk egy újabb órát No Broke Boys, a Disco Lines-tól. Ezzel a remek dallal indulunk meg. Ebben az órában hozok még rengeteg jó zenét, lesz programajánló, és nem sokára jövök a mai játékunk nyertesével is.
0: Rádió 7.

Ez itt a mi reggelünk a Rádió 7-ben. Hát ma reggel 9-kor hivatalosan is elindult a 2026-os tavaszi érettségi időszak. Országszerte több mint 148 ezer diák ül ma vizsgapadban, hiszen a hagyományoknak megfelelően a magyar nyelv és irodalom írásbelivel kezdődik a vizsgasorozat. Holnap matematika, szerdán történelem következik, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségi vár a végzősökre. Az írásbelik május 22-ig tartanak, a szóbelik pedig júniusban és júliusban zajlanak. A diákoknak kitartást, a tanároknak türelmet, a szülőknek pedig sok-sok nyugalmat kívánunk a következő hetekre. Itt most Kamrát következik a Feel Alive-val.

0: Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió Hét programajánló.
1: Támogatja a Szóle Nostrum ZRT.
2: A mai napon a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban 17 órától a Pécari Attila Alapfokú Művészeti Iskola zenekari hangversenye lesz. A Szegedi Nemzeti Színházban, a Nagy Színházban pedig Én a te helyedben címmel a Kooperáló Színház pedagógiai alkotótér előadását láthatod. A holnapi napon 19 órától Mézes hetek, avagy Ki nevel a végén címmel nézhetsz meg egy előadást, egy zenés végjátékot a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban.
0: Ez programajánló volt. Rádió Hét. A mi világunk.

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Csúri 2000 Kft.
2: Mincet és Baks között a kompa mai napon is jár egészen 18 óráig. A 45-ös úton Szentes felé találkozhatsz kaszálási munkálatokkal. Itt számíts némi forgalomkorlátozásra. A Vásárhely mellett a 47-es lehajtó ágon mindkét irányban útszűkülettel fogsz találkozni. Útkarbantartási munkálatok vannak itt, és ugyanez a helyzet a túloldalon is, a 47-esen. Kopáncsig számíthatsz ilyen karbantartási munkálatokra, itt is mindkét irányban útszűkületre kell számítanod. Az M43-as autópályán is a 9-es és a 15-ös kilométer között útkarbantartási munkálatok vannak. Itt is sávlezárás van, egy forgalmi sáv járható, ez az Agyő körüli szakasz. A szegedi bevezető némi torlódással fogsz találkozni, a Szeged belvárosában is élénk a forgalom, főleg a körutakon és a hitak környékén. Komoly fennakadás ott nincs, Hódmezővásárhely központjában egyenletes a forgalom. A lámpáknál, a körforgalmaknál érezhetsz némi lassulást, de a tempó itt is folyamatos. Trafipaxról nincs információm, közlekedj figyelmesen, vigyázz magadra.
3: 9 óra után járunk 32 percen az itt a rádió.
0: Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió 7.
4: Tessék!
2: Halló, Pető János vagyok a Rádió 7-ből. Szia, Kati, boldog születésnapot!
4: Szia, köszönöm szépen!
2: Kedves párod írt nekem, Sanyi, hogy szeretne téged felköszönteni. Nagyon sok boldog születésnapot kíván.
4: Ó, de édes, köszönöm szépen!
2: Ezt tudod, mivel jár még?
4: Mivel?
2: Hogy nyertél egy két főre szóló svéd asztalos menüt a Manna Parkban.
4: Ó, köszönöm szépen, nagyon jó, köszönöm.
2: Úgyhogy tudtok egyet ott ebédelni.
4: Mit nagyon szersz? Jó, köszönöm.
2: Hogy fog...
4: Nagyon boldog vagyok, örülök neki.
2: Hogy fog tárni az a szülinap ma? Vagy eltelt már a hétvégén,
4: hát
2: vagy majd...
4: Hát akkor elmegyünk ebbe, de a hétvégén meg lett ünnepelve, igen.
2: Boldog születésnapot kívánok,
4: köszönöm
2: még egyszer.
4: Köszönöm szépen.
2: Szia, szép napot. Katinak még egyszer gratulálok, tehát innen is megyünk tovább. Jön az Ador, Jasmine Thompson-tól. Itt a Rádió 7-ben, a mi reggelünkben. Érdemes lesz velünk játszani holnap is, mert a holnap reggeli születésnapos nyereményünk is a Manna Park felajánlásából egy két főre szólós vétasztalos menü.

Rádió Hét a mi világunk, május 4-e van, hétfő, a Flórián és Mónika nevű kedves hallgatóik ünneplik ma névnapjukat. Őket köszönteted ez alkalomból. A Flórián latin eredetű jelentése virágos, virágzó, a Mónika pedig görög eredetű jelentése magányos vagy egyedül élő. Lehet meg őket valami kedvességgel, de mindenképp egy jó kis üzenettel, aminek a tartalma lehet az, mint amit én is most mondani fogok. Boldog névnapot, kedves Flórián és kedves Mónika. Itt most a Rádió Hétben megyünk tovább, jön a New Religion.

Izgalmas témák, érdekességek a térségből és friss hírek a mi világunkból. Ez a Mi reggelünk a Rádió 7-ben. Rádió 7.

Ez itt a mi reggelünk a Rádió 7-ben, ugye 10 óra lesz, elindulunk a délelőttel. So easy, ez a dal következik majd a hírek után, Olivia Dean-től. Néhány perc, jövök vissza és meghallgatjuk végig.

0: műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. Rádió. Rádió hétvége. Friss és hasznos információk a hét történései Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek térségében. Rádió hétvége a Rádió hétben. A mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rakodógépre van szükséged? Délgép Kft. Épületet bontanál, de nem tudod, hol kezd neki? Délgép Kft. Feltörnéd a betonplacot, de nincs mivel? Délgép Kft. Elpaterolnád a törmeléket? Délgép Kft. Mindenre van válaszunk, ha bontásról, rakodásról, teherfuvarozásról vagy gépi talajmunkáról van szó. Délgép Kft. Hódmezővásárhely, Csomorkány utca 25. Telefon 0620 371 03 43.
2: Hiányzik egy kis én idő.
3: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
2: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
3: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
2: Egy gyors lazítás?
3: Vagy egy egész napos kikapcsolódás? Itt mindkettő működik. Ne halogasd!
2: Csobbanj bele!
3: Hagymatikum gyógyfürdő. A fürdő fürdője. Makó szívében.
4: Nem csak munkát keresel, hanem egy helyet, ahová jó tartozni.
5: A Makói VGM Hungary Kft-nél stabil munka, összetartó csapat és biztos jövő vár rád.
4: Nálunk nem egy vagy a sok közül.
5: Itt számítasz.
4: Csatlakozz a VGM csapatához.
5: Részletek vgmhungary.hu.
0: Rádió. A mi hallgatóink a te vásárlóid. Ők azok, akik a te üzleted közelében élnek. Miért költenél szórólapokra? A Rádió Hétben a hirdetésed beágyazódik a mindennapokba. Autóban, munkahelyen, otthon. Növeld az ismertséget a Rádió Hét erejével, és hirdess nál, hirdess nál. Keresd minket a radiohét.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Rádió Hét. A mi világunk. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei.
6: Napos száraz időre számíthatunk, módosult a rendszer záró rendezvény időpontja. Már sokan nyilatkoztak a személy jövedelemadójuk 1+1%-áról. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. A főpolgármester hozzátette, a Hála nektek elnevezésű rendezvény egy gesztus, amely mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak a közös ügyekért. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személy jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a, rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személy jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezett. Haditengerészeti kíséretet biztosít az Egyesült Államok az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson. Jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt ma kezdődik. Az elnök beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett BB-ételek ügyében. Az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, hogy valaki szándékosan mérgezte meg a BB-ételeket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, a vizsgálat még zajlik, de a WHO szerint a betegséget hantavírus okozhatta, amely főleg a rágcsálók vizeletével és ürülékével terjed. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöldfoki szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség az utakon, a többi között a vezetési és és pihenőidőt, a veszélyes árok szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldi tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része.
0: Időjárás.
7: Támogatja a Szólenostrum ZRT.
6: Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
7: Támogatja a Procon Travel utazási iroda. Élmény minden pillanatban.
8: Mincet és Baks között a kompa mai napon is jár egészen 18 óráig. A 45-ös úton Szentes felé találkozhatsz kaszálási munkálatokkal. Itt számíts némi forgalomkorlátozásra. A Vásárhely mellett a 47-es lehajtóágon mindkét irányban útszűkülettel fogsz találkozni. Útkarbantartási munkálatok vannak itt, és ugyanez a helyzet a túloldalon is, a 47-esen. Kopáncsig számíthatsz ilyen karbantartási munkálatokra, itt is mindkét irányban útszűkületre kell számítanod. Az M43-as autópályán is a 9-es és a 15-ös kilométer között útkarbantartási munkálatok vannak. Itt is sávlezárás van, egy forgalmi sáv járható, ez az agyő körüli szakasz. A szegedi bevezető némi torlódással fogsz találkozni, a Szeged belvárosában is élénk a forgalom, főleg a körutakon és a hitak környékén. Komoly fennakadás ott nincs, Hódmezővásárhely központjában egyenletes a forgalom. A lámpáknál, a körforgalmaknál érezhetsz némi lassulást, de a tempó itt is folyamatos. Trafipaxról nincs információm, közlekedj figyelmesen, vigyázz magadra.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
8: 10 óra után járunk 6 perccel, ez itt a Rádió Hit, benne a mi reggelünk, a mikrofonnál Pető János, megkezdtünk egy újabb órát, so easy, Olivia Dean-től, ezzel indulunk meg itt a délelőttben, rengeteg ilyen és ehhez hasonló jó zenével jövök neked még. Jön nem sokára a programajánló közlekedési info, gyere tarts velem, rádiózunk együtt, csodálatos 19 fokos derült napos idő van odakint. Erre készülj, ha ki kell menned, a mai maximális csúcs hőmérséklet pedig 25 fok is lehet. Úgyhogy ha hosszú távon gondolkodsz, hogy délután is még úton vagy mozogsz, akkor ez szerint öltözködj, hogy jó meleg lesz a mai napon.

Rádió 7 a mi világunk, ez itt a mi reggelünk, így a délelőttben is, már a hétfő délelőttben. A vadkár ma az egyik legnagyobb feszültségforrás a gazdák és a vadászatra jogosultak között, de a szakértők szerint a megoldás kulcsa a megelőzés. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kiemeli, a tudatos tervezés, a pufferzónák kialakítása és az élőhely fejlesztés jelentősen csökkentheti a károkat. A modern módszerek között már a drónos felmérés is alap, a kárrendezésben pedig új irány, hogy a pénzbeli kártérítést akár helyben készülő prémium vadhús termékek is kiválthatják. Ez a modell nem csak a konfliktusokat enyhíti, hanem a helyi gazdaságot is erősíti. A Rádió 7.hu oldalunkon találsz erről egy cikket, Katerina, olvasd el.

0: Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió 7 programajánló.
1: Támogatja a Szóle Nostrum ZRT.
2: A mai napon, ha moziba mennél, a Vásárhelyi moziban a Michael-t vetítik 15:30-től, az Ördög Prádát Visel 2 pedig 18 órától látható. A Szentesi moziban a Super Mario Galaxist vetítik 15:30-től, Charlie a Csodablöki 16 órakor kerül a vászonra, Michael-t 17:30-től nézheted meg. Egyébként ajánlom, az Ördög Prádát Visel 2 pedig 18 órától látható. A Szegedi Belvárosi moziban a Balázs Béla teremben a Kórus című filmet nézheted meg 15:30-től, a Zsigmond Vilmos teremben az Ördög Prádát Visel 2 kerül a vászonra 16 órától. A Super Mario Galaxis a film a Csőke József teremben lesz 16:20-tól.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7, a mi világunk.

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Szóle Nostrum ZRT.
2: Mincet és Baks között a kompa mai napon is jár egészen 18 óráig. A 45-ös úton Szentes felé találkozhatsz kaszálási munkálatokkal. Itt számíts némi forgalomkorlátozásra. A Vásárhely mellett a 47-es lehajtó ágon mindkét irányban útszűkülettel fogsz találkozni. Útkarbantartási munkálatok vannak itt, és ugyanez a helyzet a túloldalon is, a 47-esen. Kopáncsig számíthatsz ilyen karbantartási munkálatokra, itt is mindkét irányban útszűkületre kell számítanod. Az M43-as autópályán is a 9-es és a 15-ös kilométer között útkarbantartási munkálatok vannak. Itt is sávlezárás van, egy forgalmi sáv járható, ez az Agyő körüli szakasz. A szegedi bevezető némi torlódással fogsz találkozni, a Szeged belvárosában is élénk a forgalom, főleg a körutakon és a hitak környékén. Komoly fennakadás ott nincs, Hódmezővásárhely központjában egyenletes a forgalom. A lámpáknál, a körforgalmaknál érezhetsz némi lassulást, de a tempó itt is folyamatos. Trafipaxról nincs információm, közlekedj figyelmesen, vigyázz magadra.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván

Rádió Hetet hallgatott, tehát a legjobb helyen vagy. Mindjárt jön a Hófehér Jaguar a United-től, de előtte gyorsan elmondom, hogy ingyenes buszjáratok a kiállításra. Az állattenyésztés és mezőgazda napokra vásárhelyen ingyenes buszjáratokkal segítik a látogatókat. Május 16-án. A járatok a Népkerttől indulnak reggel 8 órától, majd minden egész órában egészen 18 óráig. A kiállítási területről fél óránként indulnak vissza. Az első busz 8:30-kor, az utolsó 18:30-kor. A megállók érintik többek között a Lidlt, a Hótót, a Calvin teret és a Piac teret is. Odafelé csak felszállni, visszafelé csak leszállni lehet a kijelölt helyeken. A teljes menetrendet megtalálod a Rádió 7.hu oldalunkon a hírek között egy cikkben. Kattanj rá, olvasd el!

0: Rádió 7 mi reggelünk rólad szól, neked szól. Rádió 7, a mi világunk.
1: A jelenlegi hőmérséklet 21 fok, ezt mutatja a hőmérőnk. Derült napos idő van odakint, csodálatos nyárias időjárással indul ez a hét. Ez az óra pedig a végéhez ért. Whatever, Cargo és Eva Max közös dala, ezzel kezdjük meg a következő órát, itt a Rádió 7-ben. Néhány perc és érkeznek a legfrissebb hírek, aztán pedig meghallgatjuk ezt a dalt az elejétől a végéig. Figyelj, mutatom.
0: A műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. A legjobb dalok egy helyen, csak is a Rádió 7.

0: Rádió 7, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hol a sóder? Elfogyott.
2: Nyugi főnök, a bodzási úti tüzépről már úton van az anyag.
3: Sóder, homok, cement, szóródó építőanyagok 2 órán belül Vásárhely területén. Telefon 0630 999 40 12. Vagy keresd a bodzási úti tüzépet a vasúti átjáró előtt.
4: Hivatásos sofőr vagy? Lejár a buszos vagy teherautós GKI kártyád? Újítasd meg a csillagautós iskolánál! Végezd el az elméletet otthonról kényelmesen! Iratkozz be a www.csillagautósiskola.hu oldalon még ma! www.csillagautósiskola.hu.
5: Itt a jó idő! Pattanj két kerékre! Kenzel kerékpárok Makón, Szegedi utca 21, Vásárhelyen Hótkerék, Bajcsy-Zsilinszky utca 37. Kenzel kerékpár. Élmény két keréken!
6: A Délút Kft. Vállalkozási mérnököt keres Algyűi csapatába. Ha van tapasztalatod út- és közműépítési projektek előkészítésében, költségvetések összeállításában, és szívesen dolgoznál egy stabil, régiós szinten meghatározó cégnél, várjuk jelentkezésed. Versenyképes feltételek, összetett feladatok, hosszú távú lehetőség. További részletek delut.hu/karrier.
7: Otthont keres, ahol a nyugalom és a modern városi élet találkozik? Megérkezett Mórahalom legújabb égköve, a Centrál 1 társasház. A Malom és a Tomori utca sarkán épülő 14 lakásos társasházunk. Ideális választás fiatal pároknak és családoknak egyaránt. Vásároljon közvetlenül a beruházótól kedvező feltételekkel. Lakásaink megfelelnek az Otthon Start program 3%-os hitelfeltételeinek is. Élvezze a prémium minőséget. Hőszivattyús hűtés-fűtés, saját terasz és zárt közös udvar várja karnyújtásnyira a gyógyfürdőtől. Ne maradjon le! Átadás 2026 végén. Részletekért látogasson el az rmbtrans.hu oldalra, vagy hívjon minket a 0670 000 2087-es számon. Centrál 1. Stílus és kényelem Mórahalom szívében.
0: Hogy tegyél szert új partnerekre? Hogy jusson el üzeneted a nagy közönséghez? A válasz videópodcast a Radio7.hu. Te add magad, mi biztosítunk minden mást. Ha valami fontosat akarsz megosztani, mi segítünk eljutni mindenkihez. Indulhat a hírverés? Akkor keresd minket a Radio7.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
8: Napos csapadékmentes időre van kilátás. Kiemelkedő ötvös siker az egészségügyi OSTV-n. Majális és családi főzőnap is volt Székutason. A rászorulók számíthatnak Jakab Rozália adományaira Kistöreken. Köszöntöm Önöket, Szombat Mihály vagyok. Pintér Luca, a HSC 5-ös 13/A osztályos tanulója, kiemelkedő eredményt ért el az egészségügyi ágazat országos szakmai tanulmányi versenyén az OSTV-n. Luca országos 5. helyezést szerzett, ami önmagában is figyelemre méltó teljesítmény. Sikere azonban ennél is többet jelent. Eredményének köszönhetően teljes mentességet kapott a szakmai vizsga alól. Az írásbeli, valamint a szituációs, szimulációs feladatok során egyaránt kiválóan teljesített, és a felülvizsgálatot követően minden szükséges pontot meg is szerzett. Vidám hangulatban telt a május 1-i családi főzőnap a Murgács Kálmán művelődési ház udvarán Székutason, ahol számos helyi család, baráti társaság és civil közösség gyűlt össze, hogy együtt ünnepelje a tavaszt. A résztvevők változatos ételekkel készültek, a bográcsokban, üstökben húsleves, töltött káposzta, birkapörkölt és különféle gulyások főttek. A programokat színesítette 11 órától a motorosok kiállítása. Ezt megelőzően a székutasi motorosok is megnyitották az évadot. A felvonulás mellett a lóerők terén megemlékezést is tartottak. Jakab Rozália, az általa létrehozott Együtt tegyünk a szegényekért alapítvány révén már hosszú évek óta segíti a Kisteleken élő rászorulókat. A felajánlások révén minden esztendőben többször oszt adományt, ajándékcsomagot, ilyen alkalom a húsvét, a tanévkezdés, a Mikulás, valamint a karácsony. A gyermeknap lesz a legközelebb legkorábbi ilyen esemény május 30-án 10 órától. A gyermeknapon az ajándékok mellett programok is várják majd a családokat. Idén is lesz például többféle játék és arcfestés a háza előtti téren. Április 27-én délután és április 28-án reggel között ismeretlen tettes több használt motorolajjal teli kannán dobott az ülési horgásztóba. Emellett nagy mennyiségű zöld hulladék is a vízbe került. A fáradt olaj rövid időn belül szétterült a felszínen, jól látható szennyezést okozva és komoly veszélyt jelentve a tó élővilágára. Az ügy súlyosságát jelzi, hogy az önkormányzat büntető feljelentést tett ismeretlen tettes ellen környezetkárosítás miatt. Emellett értesítették a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztályát is, ahol további hatósági intézkedések várhatók. Évek óta hagyomány, hogy a szegvári képviselőtestület támogatja a helyi sport és civil szervezeteket. Az idei költségvetésben 6 millió forintot terveztek be, ami 50%-kal több, mint a tavalyi támogatási keret. A 6 millió forintos keretből a 4 pályázó sportszervezet közül 3-an összesen 1,1 millió forintot kaptak. A 19 egyéb szervezet, amelyben egyesületek, együttesek, alapítványok, klubok, csoportok is találhatók, pedig 3,8 millió forintos össztámogatásban részesültek.
0: Sport.
8: 9 gólos mérkőzésen olykor vitatható körülmények között szenvedett 5-4-es vereséget az SVS-e a hétvégén. Jól futballoztak a szegediek a listavezető Monor otthonában vasárnap délután, de egy a 90. percben bekapott fejes gól miatt végül pont nélkül maradtak az MB3 délkeleti csoportjának 27. fordulójában. Vasárnap 17 órától a Csepelt fogadja utolsó előtti hazai bajnokián az SVS-e.
0: Időjárás.
3: Támogatja a Deák Delta Kft. Ha nyílászárót cserélne, ránk számíthat.
8: Változatlanul napos, csapadékmentes időre van kilátás. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödik. Délutára 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
3: Támogatja az újrahasznosítótelep.hu oldalt üzemeltető Hódbeton Kft. Adj új esélyt a törmeléknek.
9: Információink szerint sebességméréssel találkozhat Szikáncs felé haladva Vásárhelyről, illetve Vásárhelyen a Kutasi úton. Mincent és Baks között a kompa mai napon is közlekedik, egészen 18 óráig. Makó mellett a 43-as úton a híd körül kaszálási munkálatokkal találkozhat, itt mindkét irányban valamilyen forgalomkorlátozás lesz. A Vásárhely mellett a 47-es úton is hasonló munkálatok folynak, közleked figyelmesen, vigyázz magadra.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
9: 11 óra 6 perc a pontos idő itt a Rádió Hétben. A mikrofonnál Pető János, Whatever, Kygo és Eva Max, ezzel a dallal kezdjük meg ezt az órát. Ez már a mi reggelünk utolsó órája így a délelőttben. Közeledünk az ebédhez, már csak egy óra van addig, és addig is remek zenékkel jövök neked még. Gyere, tarts velem, rádiózzunk együtt! Rádió.

Rádió 7 a mi világunk, hát de már meg a hőmérő higanyszála már 22 fokot mutat. Derült napos idő van, még mindig, ha kinézek, akkor is ezt látom. A hónapi napon 29 fokra kell számítanunk csúcshőmérsékletügyileg. Némi fátyó felhőzet is érkezik ezzel, ugyanakkor pedig derült marad az ég. Esni nem fog holnap sem, élénk széllökések lesznek, ez várható holnapra. Szerdán már némi zivatarokra számíthatunk, de azt majd meglátjuk még holnap, hogy mit is ír az időjárás jelentés. A mai napon, május 4-én Flórián és Mónika nevű kedves ismerősödet köszönhetett fel, ha van ilyen nevű, akkor névnapja alkalmába köszönj fel gyorsan. Ehhez bőven elég egy rövid üzenet vagy egy apróság. Én zenélek tovább, Love Me Not, ez következik itt a Rádió

0: Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió 7 programajánló.
1: Támogatja a Szolenostrum ZRT.
2: A mai napon a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban 17 órától a Pécári Attila Alapfokú Művészeti Iskola zenekari hangversenye lesz. A Szegedi Nemzeti Színházban, a Nagy Színházban pedig Én a te helyedben címmel a Kooperáló Színház pedagógiai alkotótér előadását láthatod. A holnapi napon 19 órától Mézes hetek, avagy Ki nevel a végén címmel nézhetsz meg egy előadást, egy zenés végjátékot a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7. A mi világunk.

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Délút építő és bányászati Kft. Út a jövőbe.
2: Egy kis közlekedési info már a holnap reggelhez. Május 5-én kedden az Algyői Tisza hídon takarítási, valamint hídmosási munkálatok zajlanak majd. A munkavégzés félpályás útzár és kézi forgalom irányítás mellett történik. A munka reggel 8.30-tól kezdődik, és előre láthatólag 15 óra körül fejeződik be. Ezt követően visszáll a megszokott forgalmi rend. Még egyszer, erre majd holnap reggel kell számítanod az Algyői Tisza hídon.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió 7.

0: Rádió 7 a mi világunk, ez itt a mi reggelünk, műsor volt egészen idáig, meg még néhány zene erejéig, a mikrofonnál Pető János, még egy picikét, és itt ül velem szemben már Csenge, aki hamarosan indítja a Hello Melót.
1: Így van, szia Jani, igen, én is várom már a Hello Melót, bár a hétvégén azért sokszor voltam, de ez egy egészen más hangvételű, mint például ugye a kiválság műsorok, úgyhogy bekészültem a témákkal is.
0: Ja igen, te most hardcore-ba kiválság műsoroztál.
1: Hardcore-ba kiválság műsoroztam, ez így van, igen. És fú, közben szeretnék még azért annyit mondani, tőlem ez nem áll annyira messze, vagy hát nemrég volt, az érettségizőknek nagyon sok kitartást kívánunk ehhez a héthez. Nem tudom, neked van-e ismerősöd, aki most ilyen problémákkal küzd?
0: Majd csak talán nyelvből van még neki, nem tudom most pontosan.
1: Értem. Fú, hát ugye ma van még a magyar, aztán most jön a legjava, én azt mondom, mert a legelső nap szerintem egyébként nagyon jó, hogy a magyarral indul, nekem az annó könnyebbséget okozott. Ilyenkor nem tudom, hogy mi adja a lendületet egyébként az érettségizőknek, hogy egyik nap letesznek egy érettségit, és hogy másnap megint menjenek be. Tehát, hogy ez az átmenet a kettő között brutál lehet, főleg így az izgulás szempontjából, úgyhogy nagyon-nagyon szurkolok nekik.
0: Hát én is. Jó érettségit, fiatalok. Biztos, hogy felkészültek rájuk egyébként erre keményen.
1: Igen, csak tudod, én mindig ezen gondolkoztam, hogy hát ott van a ballagás, akkor még ilyen nem is tudom milyen utolsó vacsorának, tudod, amikor így a tanárokkal
0: bankett,
1: mennek
0: el
1: bankett, egyébként most kiesett, bankett, meg hogy annyi teendő van konkrétan előtte, hogy nincs is idejük izgulni, és aztán ez az előző hétvég, ez az elmúlt 2-3 nap az nekik, ami szerintem a legdurvább, és én ezt éreztem is így egy-két baráti körben, hogy hát ez nagyon beteszi a kaput náluk, úgyhogy már nincs sok hátra, kitartást kívánunk nekik. A hallgatókat pedig várom a Szolenostrum Hello Melóban déltől.
0: Én pedig elköszönök a mai napra. Holnap reggel ismét találkozunk, Pető Jánost hallottad, a viszonthallásra.
2: A mi reggelünk. Ez az egyetlen reggeli műsor, amely Hódmezővásárhellyel, Makóval és a térség aktualitásaival van megtöltve. Rádió 7, a mi világunk.

Izgalmas témák, érdekességek a térségből és friss hírek a mi világunkból. Ez a Mi reggelünk a Rádió 7-ben. Rádió 7.

0: Munkaidőt reptető kedvenc dalok, hasznos infók, hogy jól teljenek a munkanapok. Hello Meló a Rádió Hétben minden munkanapon.
1: Köszöntelek a Rádió Hétben, ezzel indítjuk a Sola Nostrum Hello Melót, és Justin Bieber és Nicki Minaj már készül is a legelső óránkra a Beauty and the Beat-tel, ezt hallhatod nem sokára teljes hosszában, a mikrofonnál pedig Erdő.

0: műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. Rádió 7. Egy dalt szeretnél hallani?
1: Igen.
2: A feleségemnek.
0: Üzennél valamit?
2: Ne haragudjon rám, nagyon szeretem.
0: Hívj vagy írj most! Hétvégi kívánság műsor a Rádió 7-ben.
1: Egy nagyon nagy kívánságom teljesült ezzel, köszönöm szépen.
0: Rádió 7. A mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kulcsmásolás, csavarok, szerszámgépek, szaniterek. Hát persze, hogy a János téri vasboltban keresd. Vásárhelyen a megszokott régi jó helyen, de mindig lendületben.
4: Magyarország egyik legnagyobb hulladékfelvásárlója, a Kalomég Trans Kft. Makón és Szegeden is kiemelt áron veszi át a vas, színes fém, akú, papír és elektronikai hulladékot. Hulladékfelvásárlás Makón az Újvárosi vasútállomásnál és Szegeden a Cserjesor 5 alatti telephelyünkön. Kalomég, ahol a hulladékból új érték születik.
5: Rakodógépre van szükséged? Délgép Kft. Épületet bontanál, de nem tudod, hol kezd neki? Délgép Kft. Feltörnéd a betonplacot, de nincs mivel? Délgép Kft. Elpaterolnád a törmeléket? Délgép Kft. Mindenre van válaszunk, ha bontásról, rakodásról, teherfuvarozásról vagy gépi talajmunkáról van szó. Délgép Kft. Hódmezővásárhely, Csomorkány utca 25. Telefon 0620 371 03 43.
6: Hiányzik egy kis én idő.
7: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
6: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
7: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
6: Egy gyors lazítás?
7: Vagy egy egész napos kikapcsolódás? Itt mindkettő működik. Ne halogasd!
6: Csobbanj bele!
7: Hagymatikum gyógyfürdő. A fürdő fürdője. Makó szívében.
8: Otthont keres, ahol a nyugalom és a modern városi élet találkozik? Megérkezett Móra Halom legújabb égköve, a Centrál 1 társasház. A Malom és a Tomori utca sarkán épülő 14 lakásos társasházunk. Ideális választás fiatal pároknak és családoknak egyaránt. Vásároljon közvetlenül a beruházótól kedvező feltételekkel. Lakásaink megfelelnek az Otthon Start program 3%-os hitelfeltételeinek is. Élvezze a prémium minőséget. Hőszivattyús hűtés-fűtés, saját terasz és tehát közös udvar várja, karnyújtást nyira a gyógyfürdőtől. Ne maradjon le! Átadás 2026 végén. Részletekért látogasson el az rmbtrans.hu oldalra, vagy hívjon minket a 0670 000 2087-es számon. Centrál 1. Stílus és kényelem Mórahalom szívében.
0: A kávészünethez kellene valami könnyed olvasmány. Épp most hallottál egy sztárhírt a rádióban, és kíváncsi vagy a részletekre. Érdekel egy helyi hír, amit épp most mondtunk be. Ne csak hallgass, kattints, görges, olvas, lazíts. Ne maradj le semmiről. Radio7.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
9: Napos száraz időre számíthatunk. Drón csapódott egy épületbe Moszkvában. Baleset miatt hosszabb a menetidő a Miskolci vasúti fővonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Drón csapódott egy épületbe Moszkvában. A polgármester szerint senki nem sérült meg, a helyszínen mentőegységek dolgoznak. A találat egy lakópark toronyházát érte, a Vörös tértől néhány kilométerre. Az orosz hatóságok közlése szerint az éjszaka folyamán több mint 100 drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszer záró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettek. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szálösszetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Manganapot tartanak szombaton a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. A résztvevők kipróbálhatják az origámit, a sashikót és a mizuhikit is, emellett gongmeditációval, teaszertartással, harcművészeti bemutatóval és koncerttel is készülnek a szervezők. Baleset miatt hosszabb a menetidő a Miskolci vasúti fővonalon. 60-nál elgázolt egy embert a vonat, a helyszínelés miatt 10-20 perccel nőtt a menetidő a Budapest 60 Miskolc vonalon. Késések a Gyöngyösi Mátra interrégió Vámos-Györkön visszaforduló járatain is előfordulhatnak.
10: Időjárás.
11: Támogatja a Hercegasszony Birtok Wellness és Garden. www.hercegasszony.hu.
9: Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
10: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
11: Támogatja a Délút építő és bányászati Kft. Út a jövőbe.
12: Szegeden a szokásosnál egy picit intenzívebb forgalomra kell számítani, a Somogyi utcán, a Tiszalajos körúton, illetve a Rigó utcán rendőri jelenléttel futhatsz össze a Temesvári körúton, a Mindszenti komp pedig ma is folyamatos átkerést biztosít, viszont arra figyelni kell, hogy van egy ebédszünet déltől fél egyig. Az utolsó járat pedig majd a Mindszenti oldalról indul, pontban 6-kor.
10: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
12: Nekivágunk a legelső óránknak a Sole Nostrum Hello Melóban, méghozzá Justin Bieber és Nicki Minaj közösével a Beauty and the Beat-et hallhatod, a mikrofonnál pedig Erdődi Csenge Diánát.

A 24K Magic Bruno Marsra ez szólt most a Szólenosztrum Hello Melóban, és mára is érkeztem egy nyereményjátékkal. A tét egy páros belépőjegy parkolójeggyel a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok Nemzetközi Szakkiállítás és Vására a Hód Mezőgazda ZRT szervezésében május 14-e és 16-a között, és akkor jöjjön az, amire mindenki kíváncsi, a játékkérdés. Mondom is, melyik haszonállat lát majdnem 360 fokban? Mondom, hogy mik az opciók. A. A tehén, vagy B. A ló. Írd meg nekem SMS-ben a 0632677777-es számra, hogy melyik haszonállat lát majdnem 360 fokban, A. A tehén, vagy B. A ló. Így besatlakozol a játékba, én pedig majd a következő órában sorsolok. Egyelőre Dr. Béres és Radics Gigi közösével folytatjuk a dilemmával.

0: Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió Hét programajánló.
1: Támogatja a Metalkom ZRT. Összeköttetésben a jövővel. www.metalkomzrt.eu.
2: Hódmezővásárhelyen a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban ma délután 5 órakor kezdődik a Péceli Attila Alapfokú Művészeti Iskola zenekari hangversenye, ami a Városi Könyvtárt illeti május 7-én délután 5-től dr. Tóth Lénárd BMI Valóban az egészségmérő száma címmel tart előadást. A Szentesi Művelődési Központban holnap, tehát május 5-én részt vehetsz Aranyosi Péter önálló estjén 6-tól, és ugyanitt majd május 7-én Zaher Gábor tart előadást, szintén 6 órai kezdettel.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7, a mi világ.

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Délút építő és bányászati Kft. Út a jövőbe.
2: Az M5-ös autópályán átépítik a Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon pedig a le- és felhajtóág sem használható. Holnap az Algyői Tisza hídon takarítási, illetve hídmosási munkálatok zajlanak majd. A munkavégzés félpályás útzár és kézi forgalom irányítás mellett történik. A munka reggel 8:30-kor kezdődik, előreláthatólag délután 3 óra körül fejeződik be, ezt követően pedig visszaáll a megszokott forgalmi rend.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hír.

0: A Think About Us egyenesen Sony Fodirától, ezt hallhattad a Szólenosztrum Hello Melóban, csökkent a bűncselekmények száma tavaly Makun, ezt Balog Szabó Imre rendőrezredes rendőrkapitány ismertette a város legutóbbi testületi ülésén.
1: Ha egy mondattal kellene összefoglalni, hogy milyen évet is hagytuk magunk mögött, akkor talán az lenne a legtalálóbb, hogy egy tervszerű, kiegyensúlyozott és szélsőségtől mentes évet zártunk le. Még tovább bővítve ezt a gondolatmenetet, el kell mondani, hogy helyi szinten tudtuk kezelni a devianciákat, és olyan esemény, rendkívül esemény, amely a lakosság úgynevezett szubjektív biztonság érzetét negatívan befolyásolta volna, nem történt. Minden beszámolónak az élére kívánkozik a bűnügyi helyzetnek az alakulása. El tudjuk azt mondani a tavalyi év vonatkozásában, hogy több mint 20%-kal csökkent az ismerté vált bűncselekményeknek a száma. Ez szintén pozitívan hat a lakosság megítélésére, szubjektív biztonság érzetének a megítélésére. Három okot mindenképpen meg kell említeni a bűncselekményi csökkenés okán. El tudom mondani azt, hogy Románia Schengeni csatlakozásával kevesebb ügyet generált a határ. Ezen túlmenően a tavalyi évben az úgynevezett sorozatügyek elkerültek bennünket, nem növelték a statisztikai ügyszámot, és talán harmadik okként illik arról is beszélni, hogy a bűnügyi állomány hatékonyabban végezte a munkáját, támadóbb szellemben, jobban odafigyelve tettük a dolgunkat, több alkalommal értünk a különböző kényszerintézkedésekkel, ezzel üzenve mindenkinek, hogy a rendőrség helyén van, és teszi a dolgát. A csökkenő ügyszám mellett be tudok arról is számolni, hogy tudtuk növelni a felderítési eredményességünket, hiszen el tudjuk azt mondani, hogy 100 ügyből több mint 83 ügyben tettest tudtunk prezentálni. Úgy gondolom, hogy mindenki számára ez a növekedés az előző évhez képest egy megnyugtató számadat. Hogy mire is volt elegendő a bűnügyi szolgálatnak ez a tevékenység, hogy kitekintünk a Vármegyéből, összehasonlítva a 154 rendőrkapitányság vonatkozásában, akkor ezzel a 83,5%-os statisztikai számadattal a 154 rendőrkapitányság bűnügyi szolgálatát figyelembe véve a makói rendőrkapitányság a 29. helyen végzett. Egész évben a bűnügyi munkát támogatta az egyenruhás állomány. Az egyenruhás állománnyal találkozik az utcaember a legtöbbet. Itt szintén tudtunk egy nagyot előrelépni, hiszen több mint 2000 órával több órát töltöttünk el a köztereinken, valamennyiünknek a biztonságát szavatolva. És ezzel a többlet óraszámmal növelni tudtuk az intézkedési aktivitást is, hiszen elvárás az, hogy a rendőrök kint a köztereken tegyék a dolgukat, ne menjenek el normasértés, jogsértés mellett.
0: Balog Szabó Imre rendőrezredest, a makói rendőrkapitányság vezetőjét hallottad, a folytatásban pedig Calvin Harris és Ellie Goulding hozza el az Outside-ot.

Ez volt Geszti Péter és Lotfübegi embertelen dala a Rádió Hétben, és még tart a nyereményjátékunk, amihez simán csatlakozhatsz. Egy páros belépőt nyerhetsz parkolójeggyel együtt a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok Nemzetközi Szakkiállítás és Vására a Hód Mezőgazda ZRT szervezésében május 14 és 16-a között. A játékkérdés, amire a választ várom SMS-ben így hangzik: melyik haszonállat lát majdnem 360 fokban? A. A tehén, vagy B. A ló. Tehát még egyszer a játékkérdés: melyik haszonállat lát majdnem 360 fokban? A. A tehén, vagy B. A ló. Írd meg SMS-ben a 0632677777-es számra a helyes válasz betűjelét. A következőkben pedig átadom a terepet a Depeche Mode-nak, az Enjoy the Silence érkezik.

0: legfrissebb és legfontosabb információk növénytermesztésről, állattenyésztésről és a hazai agrárium jövőjéről. A Magyar Föld magyar hangja. Agrárpercek.
1: Ez a Rádió 7, benne pedig az Agrárpercek következnek, ahol Sipos József növényorvossal beszélgetünk. Osszunk meg néhány gondolatot a beporzó rovarokkal kapcsolatban is, és itt nem csak a méhekről beszélek, hiszen az ő feladatuk kiemelkedő fontosságú a növénytermesztésben.
2: Méhek nélkül nincs élet, beporzó rovarok nélkül. Tiszteltel köszöntelek téged és a kedves hallgatókat. Beporzás alapvető feltétele az, hogy a biológiai egységünk, a rendszer, a környezetünk működjön, és az ember számára értékes gyümölcsöt, alapanyagot tudjunk szüretelni, betakarítani. Nagyon sokat köszönhetünk a beporzó rovaroknak, beporzó élőlényeknek, hiszen nem csak a rovarok okozzák a beporzást, mert három irányból közelítjük meg. Van vízbeporzás a víznek a segítségével, a szélnek a segítségével, és úgynevezett egyéb élőlényeknek a segítségével. Ide tartoznak a rovarok, de szerepet tölt a kolibri, a gekkó, a különféle olyan élőlények, amelyek már a virágport az egyik növényről a másikra szállítják. Nagyon lényeges, hogy a rovar beporzás hatékonysága közvetlenül befolyásolja a hozamot és a termésnek a minőségét. A házi méhek a leggyakoribb köztudatban levő élőlények, de mellette a vadméhek, zengőlegyek, lepkék, fátyolkák és minden viráglátogató rovar szerepet tölt be a beporzásba. A biodiverzitás során ugye növeljük a beporzás stabilitását és a biztonságot azzal, hogy segítjük a beporzó rovaroknak az életfeltételét, életterét, és támogatjuk azért, hogy minél több rovar települjön oda, megmaradjanak és ne károsodjanak. Ezért a legfontosabb, amit tudunk tenni, mindenféleképpen, hogy ha nem méhészkedünk, mert a méhészek, ugye én is méhészkedem, nagyon szeretem a méhek világát, segítjük őket, gondokban is vannak különben a méhállományok, de a vad beporzó rovarokat is segítsük. Hogyan? Építsünk méhhoteleket, rovarhoteleket, tegyünk ki a kertben, parkokba, iskolaudvarba, és ezzel is segítsük az életfeltételüket. Vessünk méh legelő növényeket, vegyes magkeverékkel, egész évben tudjon virágozni, nektárt és virágport termelni. Tegyünk ki itatókat, alakítsunk ki pici kis sárhelyeket, mert nem csak a fecskének, a madaraknak jó a sárhely, hanem bizonyos méheknek, amelyek ugye sár kis göbbe, sár kis csomócskába teszi a petéjét, vagy sárral fedi be például a rovarhotelnek a bejárati kis nyílását. Másik példa itt, ha a méhbarát növényekre gondolok, akkor itt a levendulát, facéliát, napraforgót, mustárt szeretném megemlíteni. Vagy a krokusz, ugye elvirágzott már a hóvirág, fűz, ezek mind-mind korai nektár és virágpor termelésben segítik a méheinket. A nyári növények esetében pedig a kakukkfű, zsája és az oregánó szeretném kiemelni. A gyümölcsfáknak a virágzása is segítette és segíti most a beporzó rovarokat, hiszen virágporral értékes tápanyaggal látják el, mert az a tapasztalatom, hogy a méhcsaládok összeomlásának egyik nagy problémája, az pedig az immunrendszerüknek a legyengülése. A rovarhotelek mellett lényeges, hogy a növényvédelmi kezelésekre is figyeljünk, a javasolható virágzásban ne permetezzünk, ha van lehetőségünk, vagy méhkímélő technológiával permetezzünk az esti órákban, hajtsuk végre ezeket a kezeléseket. Természetes anyagokat használjunk, ha a kortani és a rovartani probléma indokolja. Itt kiemelném például a csalánlének a fontosságát, vagy a résztartalmú szerek, kéntartalmú szerek, olajos lemosó permetező szerek esetében, vagy a Bacillus thuringiensis hatóanyagú készítményeknek az alkalmazása, vagy egyéb olajokkal próbáljuk a környezetünket ne terhelni, mert ez inkább egy kicsit ilyen természetesebb anyagokként jelenik meg. Sárga ragacslapoknak a kihelyezése. Bizony, ez a monitorozásra, a károsítók előrejelzésére szolgál, kártevők előrejelzésére. Bizony néha bele-bele csapódik egy-egy beporzó rovar is, de sajnos nem tudjuk máskülönben meghatározni a kártevőknek a megjelenését. És ami nagyon lényeges, hogy inkább akkor a fokhagyma riasztó hatását használjuk ki, ennek érdekében például megfigyeltem, és ez egy saját kis praktikaként ezt is kikísérleteztem, hogy oda tettem egy kis fokhagymá illattól átitatott ruhácskát a sárga ragacslap sarkára, és így a beporzó rovarok nem csapódtak olyan mértékben a sárga lapnak, a rovarok, a kártevők a sárga színre erősebben reagáltak, attól ez a lap betöltötte funkcióját.
3: Köszönjük a tanácsokat, Józsi.
2: Köszönöm szépen.
0: Az Agrárperceket hallottad a Rádió 7-ben. Rádió 7.

A Haven Irány zárta a legelső óránkat a Szólenosztrum Hello Melóban, és köszönöm szépen, hogy ennyien csatlakoztatok a nyereményjátékba. Hogyha erről most lecsúszott volna valaki, ne izguljon, hiszen még van néhány perc, akár el is lehet küldeni a helyes választ SMS-ben. A tét egy páros belépő parkolójeggyel együtt a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok Nemzetközi Szakkiállítás és Vására a Hód Mezőgazda ZRT szervezésében május 14 és 16-a között. A játékkérdés pedig így hangzik: melyik haszonállat lát majdnem 360 fokban? A. A tehén, vagy B. A ló? Küldd nekem SMS-ben gyorsan a 0632677777-es számra a helyes válasz betűjelét, így te is bekerülsz a kalapba, amiből majd a következő óra elején sorsolok. Apropó, a következő óra, David Guetta és Teddy Swims érkezik majd az indításra a Gán Gán Gánnal.

0: A műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. A reggel kezdődhet ezzel is. De indulhat könnyed, vidám ébredéssel. A mi reggelünk a mi zenéinkkel és Hódmezővásárhely, Makó és Kistelek térségének legfontosabb információival. Ez a mi reggelünk a Rádió Hétben. A mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Magyarország egyik legnagyobb hulladékfelvásárlója, a Kaloméh Trans Kft. Makón és Szegeden is kiemelt áron veszi át a vas, színes fém, akú, papír és elektronikai hulladékot. Hulladékfelvásárlás Makón az Újvárosi Vasútállomásnál és Szegeden a Cserjesor 5 alatti telephelyünkön. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
2: Ne hagyd, hogy a törmelék a munka útjába álljon. A Hódbeton Kft. Konténeres építési, bontási, törmelékszállítást és hulladékszállítást is vállal Hódmezővásárhelyen és környékén. 4 vagy 8 köbméteres konténer kell? Csak szólj és visszük! Gyors ügyintézés, befogadói nyilatkozat, megbízható csapat. Hódbeton. Adj új esélyt a törmeléknek. Csomorkányi út 119 0630 51 20 200 vagy újrahasznosítótelep.hu.
3: Színezd ki az életed és fedezd fel a világot. Bejárnád Európát, egzotikus tájakra utaznál, vagy egy gyors városnézés a terv? A Procotravelnél több mint 30 éve szervezünk felejthetetlen utakat. Körutazások, nyaralások, repjegy és szállás. Mi mindent elintézünk, te csak élvezd az utazást. Megtalálsz minket Makón, Szegeden és Budapesten, vagy a procotravel.hu-n.
4: A Délút Kft. Vállalkozási mérnököt keres Algyűi csapatába. Ha van tapasztalatod út- és közműépítési projektek előkészítésében, költségvetések összeállításában, és szívesen dolgoznál egy stabil, régiós szinten meghatározó cégnél, várjuk jelentkezésed. Versenyképes feltételek, összetett feladatok, hosszú távú lehetőség. További részletek delut.hu/karrier.
0: Ez itt a te reklámod helye. Rádió Hét. A mi világunk. Vállalkozást indítottál, új termékkel vagy szolgáltatással bővült a palettád, nagy dobásra készülsz, vagy csak azt akarod, hogy mindenki halljon rólad? Mutasd meg magad a Dél-Alföldi régió egyik legnagyobb lefedettségű helyi rádiójában. Rádió Hét. Csatlakozz elégedett partnereinkhez, mert a te sikered a mi sikerünk is. Keresd minket bizalommal az értékesítés@damc.hu e-mail címen, a radiohét.hu-n vagy a promenád24.hu-n. Hirdess a Rádió Hétben. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei.
5: Napos csapadékmentes időre van kilátás. Kiemelkedő ötvös siker az egészségügyi OSTV-n. Majális és családi főzőnap is volt cégkutason. A rászorulók számíthatnak Jakab Rozália adományaira Kisteleken. Köszöntöm Önöket, Szombat Mihály vagyok. Pintér Luca, a HSC ötvös 13/A osztályos tanulója, kiemelkedő eredményt ért el az egészségügyi ágazat országos szakmai tanulmányi versenyén az OSTV-n. Luca országos 5. helyezést szerzett, ami önmagában is félelemre méltó teljesítmény. Sikere azonban ennél is többet jelent. Eredményének köszönhetően teljes mentességet kapott a szakmai vizsga alól. Az írásbeli, valamint a szituációs, szimulációs feladatok során egyaránt kiválóan teljesített, és a felülvizsgálatot követően minden szükséges pontot meg is szerzett. Vidám hangulatban telt a május 1-i családi főzőnap a Murgács Kálmán művelődési ház udvarán Székutason, ahol számos helyi család, baráti társaság és civil közösség gyűlt össze, hogy együtt ünnepelje a tavaszt. A résztvevők változatos ételekkel készültek, a bográcsokban üstökben húsleves, töltött káposzta, birkapörkölt és különféle gulyások főttek. A programokat színesítette 11 órától a motorosok kiállítása. Ezt megelőzően a székutasi motorosok is megnyitották az évadot. A felvonulás mellett a lóerők terén megemlékezést is tartottak. Jakab Rozália, az általa létrehozott Együtt tegyünk a szegényekért alapítvány révén már hosszú évek óta segíti a Kisteleken élő rászorulókat. A felajánlások révén minden esztendőben többször oszt adományt, ajándékcsomagot, ilyen alkalom a húsvét, a tanévkezdés, a Mikulás, valamint a karácsony. A gyermeknap lesz a legközelebb legközelebbi ilyen esemény május 30-án 10 órától. A gyermeknapon az ajándékok mellett programok is várják majd a családokat. Idén is lesz például többféle játék és arcfestés a háza előtti téren. A Molnár Péter Alapítvány április 25-én negyedszer rendezte meg az alapítvány névadójának emlékére tartott megmérettetést. Az informatikai versennyel a Kisteleki Gimnázium fiatalon elhunyt tanárának szellemiségét, munkásságát idézték meg, és azt az eseményt korábban Molnár Péter hívta életre és rendezte meg hosszú éveken át. A háromfordulós verseny első két köre online zajlott. A gyermekek három korcsoportban tesztelhették tudásokat, vagyis a 7., 8., 9., 10. és a 11-12. Évfolyamosok között. A feladatok nagy része általános műveltségi, kutatómunkát igénylő és logisztikai volt, amelyek a tananyaghoz is kapcsolódtak. Minden korosztályból a legjobban teljesítő 6 diákot hívták meg Kistelekre az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikumban rendezett döntőre. Németh László születésének 125. évfordulója alkalmából a Vásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium közel 80 végzős diákja hangos könyvre mondta az író legismertebb művét, az Égető Eszter című regényét, ami az író Hódmezővásárhely élményeiből táplálkozott. A Bethlen diákjai 41,5 óra nyers hanganyagot készítettek az Égető Eszterből, a kész hanganyag pedig közel 30 órás lett. Németh László hagyatéka egyébként jelen van a Bethlenben, sorai portréi a könyvtárnak tett gesztusa révén.
0: Sport.
5: Nagy várakozás előzte meg a budapesti Honvéd szegedi vendégjátékát, főképp, hogy a kispestiek úgy vághattak neki a meccsnek, hogy amennyiben nyernek, úgy biztos feljutást is ünnepelhetnek a Szent Gellért fórumban a hétvégén. A vége azonban 0-0-ás döntetlen lett. A Kecskemét vereségével a kispestiek biztosan legalább a második feljutást jelentő helyen végeznek így is a bajnokságban, így a következő idényben az NB1-ben szerepelhetnek.
0: Időjárás.
3: Támogatja a Galéria Invest Kft.
5: Változatlanul napos, csapadékmentes időre van kilátás. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödik. Délutára 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
3: Támogatja a Galéria Invest Kft.
6: Hódmezővásárhely útjai egyelőre szerencsére jól járhatóak. Szegeden is csak kisebb torlódásokkal találkozhatsz a Feketesas utcán, illetve a Temesvári körúton mérhetnek. Ami a szerb határszakaszt illeti, szerencsére Röszkénél nincs 15 percet meghaladó várakozás.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
6: Már egy óra után járunk a Szólenosztrum Hello Melóban, ami annyit jelent, hogy nem kell sokáig izgulni, hiszen nem sokára sorsolom a mai játékunk nyertesét. Egyelőre viszont a megígértek szerint David Guetta és Teddy Swims közösét, a Gán Gán Gánt hallhatod, a mikrofonnál pedig Erdődi Csenge Diánát.

0: Ez volt Olimerstől a Stevie Nose a Solenostrum Hello Melóban, és meg is történt már a sorsolás, úgyhogy megcsörgetem a mai nyertesünket.
1: Igen.
0: Szia, Erdődi Csenge vagyok a Rádió Héttől, és Kis Gergelynét keresem.
1: Én vagyok.
0: Azzal kapcsolatban csörgök, hogy csatlakoztál egy játékunkhoz, és megírtad a helyes választ, ami pedig az, hogy a ló az, aki 360 fokos szögben lát, úgyhogy gratulálok, tiéd egy páros belépő parkolójeggyel a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok nemzetközi szakkiállítás és vására. Nagyon-nagyon gratulálok.
1: De klassz, nagyon köszönöm.
0: Fejből tudtad a választ a kérdést?
1: Fejből igen, imádom a lovakat.
0: Assza, és akkor lovagolni is jártál, vagy jársz?
1: Nem jártam. Szomszédunkban voltak lovak, oda jártam át sokszor, meg a gyerekeimmel, meg az unokáimmal jártunk. Az unokáim azok lovag voltak.
0: Ó, értem. Na hát ez szuper jól hangzik. Na és figyelj, akkor van ötleted, hogy kit viszel magaddal erre az eseményre?
1: Hát valószínű a páromat.
0: A párodat. És voltatok már korábban ugyanezen a rendezvényen, bármelyik korábbi évben, vagy még nem?
1: Korábbi években igen, szinte minden évben voltunk.
0: Szuper. Akkor nagyon jó szórakozást kívánok majd nektek a programhoz, és további szép délután mostanra.
1: Köszönöm.
0: Szia-szia.
1: Szia-szia.
0: Aki most nem nyerte, az ne csüggedjen, lesznek még hasonló nyereményjátékok, sőt, lesz egy olyan is, amit ma reggel sorsoltunk, egy Facebookos játék, ez május 8-án indul, szóval érdemes majd néha figyelgetni a Facebook oldalunkat ennek kapcsán. A Rádió Hétben a folytatásba pedig Dua Lipa csatlakozik be a Training Season-nel.

0: koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió 7 programajánló.
1: Támogatja a Szóle Nostrum ZRT.
2: Hódmezővásárhelyen a kórház épületében holnap délután 16:30-tól részt vehetsz egy Anya-lánya beszélgessünk című előadáson. Szentesen a Tóth József Színházban május 7-én este 7 órától Szabó Magda Kígyó Marás című darabját tekintheted meg a Békés Csabai Jókai Színház előadásában. A Makói Városnapokon most pénteken, azaz május 8-án délután 5:40-től a Csürhe Banda lép a színpadra, este 8 órától pedig a Lóci játszik, koncertezik. Ami Kiskunfélegyházát illeti, a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban holnap délután 5-kor kezdődik a Félegyházáról indultak című helytörténeti beszélgetés. Dr. Tarjányi József beszélgetőtársa Tóth Tamás meteorológus lesz.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7.

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Galéria Invest Kft.
2: Számíts lassabb haladásra Szegeden a Bocskai és a Vitéz utcán, a 47-esen Kútvölgy felé mérhetnek, holnap az Algyői Tisza hídon takarítási és hídmosási munkálatok zajlanak majd, a munkavégzés félpályás útzár és kézi forgalom irányítás mellett történik, a munka reggel 8:30-tól kezdődik, várhatóan délután 3 óra körül fejeződik be, ezt követően pedig visszaáll a megszokott forgalmi rend.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió 7. Bring the action.

0: Mester Tamás és Shane Altassel című zenéje szólt a Sole Nostrum Hello Melóban. Makó közlekedési helyzetéről és a rendőrség prevenciós tevékenységéről is szó esett a város legutóbbi testületi ülésén. Erről Balogh Szabó Imre rendőrezredes rendőrkapitány számolt be.
1: Az egyenruhás állománynak a munkáját fölöleli a közlekedés biztonságát érintve milyen tevékenységeket végzett. Ennek meghatározó része az úgynevezett személyi sérüléssel járó közötti közlekedési statisztika a balesetek vonatkozásában. Itt sajnos nem tudtunk előre lépni. A tavalyi, illetve a tavaly előtti esztendőben is 42 sérüléssel járó balesetünk volt, ebből 2 volt a halálos, és sajnos annak ellenére, hogy több mint 2000 órával többet mértünk sebességet, és 15%-kal több ittas járművezetőt szűrtünk ki, annak ellenére nem tudtuk ezen a baleseti számon változtatni. Ennek meggyőződésem, hogy többek között az is az oka, hogy a szubjektummal, a gépjárművezetővel nem tudunk mit kezdeni rendőrségi szinten. Az objektív számadatok azt mutatják, hogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy mondjuk csökkenjen a sebesség, hogy ne üljenek be ittasan a gépjármű volánja mögé a járművezetők, vagy sorolhatnám még egy más pontba is ezeket az intézkedéseket, de sajnos a gépjárművezető magát, az embert nem tudjuk folyamatosan kontrollálni. És szólni kell még a megelőzésre, a prevencióról, hiszen ez is szerves része a rendőri tevékenységnek. Gyakorlatilag az óvodától, az általános iskolán át a középiskolás korig jelen vagyunk, tesszük a dolgunkat, megszólítottuk tavalyi évben a szépkorúakat is, illetve kihasználtunk minden olyan városi rendezvényt, ahol módot és lehetőséget kaptunk arra, hogy éljünk ezzel a tevékenységgel. És ezeket az eredményeket nem tudtuk volna elérni, hogyha nincsenek támogatóink, nincsenek együttműködőink. Itt szeretném kifejezni köszönetemet a polgárőrségnek, hiszen több mint 1000 órát töltöttünk el együtt közös szolgálatban. Meg kell köszönnöm a munkáját a társszerveknek is, az igazságszolgáltatás szereplőinek, és nem utolsó sorban az önkormányzatoknak, hiszen egész évben támogatták a munkánkat, és egyértelmű visszacsatolást adtak a munkánk színvonalának a megismerését érdekően. És összességében a tavalyi év rendőri tevékenységét a Vármegyei Rendőrfőkapitányság 100-as skálán 90,7-es minősítéssel, kivételes minősítéssel értékelte, amelyre régen nem volt példa a makói rendőrkapitányság életében, és kitekintve még, hogy ez az eredmény mire volt jó országosan, azt tudom önöknek jelenteni, hogy a 154 rendőrkapitányság vonatkozásában ezzel a 90,7-es minősítéssel 24. helyen zártuk a tavalyi évet.
0: Elmúlt percekben Balogh Szabó Imre rendőrezredest, a makói rendőrkapitányság vezetőjét hallottad, most pedig Lost Frequencies és Bestie közöse szól a Head Down.

Szakács Gergő képtelenjét hallhattad a Rádió Hétben, és ez is képtelenségnek fog hangzani, viszont már elröppent a második óránk is a Szóle Nostrum Hello Melóból. A következő órára hangolódunk Félix Jennel és Sauzal. Ők invitálnak minket egy sétára, már kitalálhattad, a Walk With Me-vel indítjuk a következő óránkat.

A műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. A legjobb dalok egy helyen, csak is a Rádió 7-ben.

0: Rádió 7, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kulcsmásolás, csavarok, szerszámgépek, szaniterek. Hát persze, hogy a János téri vasboltban keresd. Vásárhelyen a megszokott régi jó helyen, de mindig lendületben.
2: Nyilászáró csere a Deák Delta Kft-vel. Műanyag és borovifenyő nyilászárók 7 év szavatossággal, redőnnyel és szúnyoghálóval, teljes körű kivitelezéssel. Az otthon felújítási programban a lakossági energiahatékonysági pályázat 5 plusz 5 milliós vissza nem térítendő támogatással. Keressen minket Hódmezővásárhelyen a Pál utca 2-4 szám alatt, vagy hívjon 0670 386 78 92. Deák Delta Kft.
3: Nem csak munkát keresel, hanem egy helyet, ahová jó tartozni.
4: A Makói VGM Hungary Kft-nél stabil munka, összetartó csapat és biztos jövő vár rád.
3: Nálunk nem egy vagy a sok közül.
4: Itt számítasz.
3: Csatlakozz a VGM csapatához.
4: Részletek vgmhungary.hu.
3: A Délút Kft. Vállalkozási mérnököt keres Algyűi csapatába. Ha van tapasztalatod út- és közműépítési projektek előkészítésében, költségvetések összeállításában, és szívesen dolgoznál egy stabil, régiós szinten meghatározó cégnél, várjuk jelentkezésed. Versenyképes feltételek, összetett feladatok, hosszú távú lehetőség. További részletek delut.hu/karrier.
0: Van egy sztorid, amit hallania kell a világnak? A vállalkozásodhoz keresel új ügyfeleket? Ne maradj háttérben! A Rádió 7 videópodcastjeivel te is eléred a nagy közönséget. Mutasd be szolgáltatásodat, termékeidet, vagy csak oszd meg a gondolataidat. Lépj velünk kapcsolatba még ma! Keresd minket a radio7.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt.
5: Hivatásos sofőr vagy? Lejár a buszos vagy teherautós GKI kártyád? Újítasd meg a csillagautós iskolánál! Végezd el az elméletet otthonról kényelmesen! Iratkozz be a www.csillagautósiskola.hu oldalon még ma! www.csillagautósiskola.hu.
0: Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
6: Napos, száraz időre számíthatunk, módosult a rendszer záró rendezvény időpontja, a textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Drón csapódott egy épületben Moszkvában. A polgármester szerint senki nem sérült meg, a helyszínen mentőegységek dolgoznak. A találat egy lakópark toronyházát érte, a Vörös tértől néhány kilométerre. Az orosz hatóságok közlése szerint az éjszaka folyamán több mint 100 drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban. Az orosz hadsereg több mint 150 drónnal támadott ukrajnai célpontokat éjszaka. Az eszközök többségét a légvédelem elfogta. Harkiv megyében 4-en meghaltak, 16-an pedig megsebesültek a légi csapásban, amely lakóházakat, boltokat és egy autójavító műhelyt is megrongált. Hajnalban drón csapódott be a Kijev-Harkiv főúton közlekedő furgon mellé, a sofőr koponyasérülést és agyrázkódást szenvedett. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. Jókai Mór és Vas Albert is szerepel az idei középszintű érettségi feladatai között, írta az edulin.hu. A cikk szerint a szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvasnak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csaknem 2500-an vizsgáznak. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személy jövedelem adójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személy jövedelem adójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szálösszetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken.
0: Időjárás.
7: Támogatja a Plusz Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
8: Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma több felé kíséri. Élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökés. Éjszaka általában 6-13 fok valószínű, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
7: Támogatja az ATEV ZRT. Aktív a körforgásban.
9: Szegeden egyre többen ülnek autóba, ami már érezhető a körutak és sugárutak környékének forgalmán. A Széchenyi térnél, illetve a Petrási utcán rendőri jelenléttel összefuthatsz a Csongrádi és a Kávária sugárúton, illetve a 47-esen az Ipartelepnél is mérhetnek.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
9: Elérkezett a harmadik órán kezdete a Szólenosztrum Hello Melóban, és most Felix Jen és Chaos közösét hallhatod, a Walk With Me-t, a mikrofonnál pedig Erdődi Csenge Diánát.

Szia, és Kendrick Lamar The Greatest-je szólt a Sole Nostrum Hello Melo-ban, és a mai nappal kezdetét vette az idei érettségi időszak, méghozzá a magyar nyelv és irodalom írásbelivel. Országszerte több mint 148 ezer diák kezdte meg a vizsgákat. Az első rész középpontjában idén Jókai Mór állt. A diákok egy közel 1000 szavas szöveget kaptak az életpályájáról, ehhez szövegértési feladatok kapcsolódtak. A beszámolók alapján itt inkább az apróbb értelmezési különbségek számíthattak, amik könnyen okozhatott bizonytalanságot. Aztán volt egy irodalmi műveltségi rész, az már változatosabb feladatokat hozott, szóképeket kellett felismerni, versrészleteket sorrendbe rakni és művek szereplőit azonosítani. Ezek közül például a szóképek megkülönböztetése okozhatott némi fejtörést, főleg mivel több nagyon hasonló válasz is szóba jöhetett. A feladatok között megjelent Vas Albert és Herceg Ferenc neve is, ami egyesek számára lehet, hogy váratlan volt, emellett egy vers stílusának és rímelésének meghatározása is szerepelt a tesztben, ez inkább azoknak kedvezhetett, akik magabiztosabban mozognak az irodalmi elemzésben. Az első feladat részben összesen 40 pontot, az irodalmi műveltségi teszttel pedig további 20 pontot lehetett szerezni. A visszajelzések szerint a vizsga összességében inkább gondolkodtató volt, és a biztos szövegértést, illetve az alkalmazható tudást helyezte előtérbe. Minden érettségizőnek gratulálok, akinek sikerült átvészelnie a mai vizsgát. Ma délutánra lehetőleg inkább a feltöltődés maradjon programként. A Rádió 7-ben pedig most egy jetlag slágerrel folytatjuk, érkezik a Repül az idő.

0: Miau.
1: Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió Hét programajánló.
2: Támogatja a Galéria Invest Kft.
3: Hódmezővásárhelyen a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban május 8-án és 9-én este 6 órától Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István 1001 éjszaka című musical bemutatóján vehetsz részt a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola tanulóinak a részvételével. Szentesen a Kossuth téren már megnyílt az Omega Állandó kiállítás Csillagok útján címmel, ami a Szegedi Nemzeti Színházat illeti, holnap délelőtt 10-től és délután 2-től a Nagy Színházban a Csillagszemű Juhász című darabot játsszák. A Caligula helytartóját nézheted meg szerdán a Kis Színházban este 7 órától, és szintén este 7-től szerdán a Nagy Színházban a Revizor kerül a színpadra.
1: Ez programajánló volt. Rádió 7.

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Délút építő és bányászati Kft. Út a jövőbe.
2: Az M5-ös autópályán a Kecskemét észak csomópont átépítése zajlik. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon pedig a le- és felhajtóág sem használható. A Mindszenty kompal folyamatosan átkelhetsz a mai napon is, egészen 6-ig. Az utolsó járat a Mindszenty oldalról fog indulni 6-kor.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió 7.

0: A részletekről a következő percekben Gémes László polgármestert hallod.
1: Folytatódtak ugye az útfelújítás munkálatai, ezen keretén belül ugye aszfaltozás éppen a mai nap is van a Horváth Gyula utcában, de a hét többi napján a nemes patkát készítettük el, emellett még mindig volt veszélyes fa, kis révi nyaraló körzetben azokat távolítottuk el, és ugye ezek meg a feldolgozása folyt, és még fát is ültettünk a kerékpárút temető oldali szakaszára, új facsemetéket, és ez a faültetés ez a mai nap délután is, és jövő héten is fog folytatódni. Jövő héten folytatjuk a patkázást, egy kis kátyúzás is lesz. Hamarosan kezdünk egy komolyabb járdaprogramot. 4 millió forint támogatást nyertünk a még regnáló jelenlegi magyar kormánytól erre a járdait, és ezt mind anyagra fogjuk költeni, úgyhogy a munkát azt a saját embereinkkel fogjuk elvégezni, úgyhogy jelentős járdaszakaszok fognak megújulni. Folyamatosan ugye a közmunkaprogram is zajlik nálunk, a közszületek rendbetétele. Van egy új elem az idei évtől, egy tésztaüzemet is hoztunk létre, ahol 5 fő tevékenykedik, úgyhogy házi tésztákat állítunk elő ebben a programban, amit elsősorban a saját konyhánkon fogunk felhasználni, másodszorban pedig majd rászoruló családoknak fogunk ebből juttatni. A közmunkaprogramban is lesz majd járdaépítés két utcában, a Hunyadi utca és a Tököli utcának egy jelentős szakaszán fog a járda megújulni.
2: A közösségi médiában az egyik oldalon azt lehetett olvasni, hogy nagyon dicsérik és nagyon köszönik a Mikszáth utca felújítását, hogy remek lett az aszfalt, viszont ennek köszönhetően legalább 70-nel is szoktak szágúdozni rajta. Okoz-e ez problémát?
1: Hát viszonylag gyorsabb vagy nagyobb sebességgel közlekednek ugye a jó úton az autósok. Ez az utca azért nem olyan túl hosszú, úgyhogy azért 70 km/h nem fognak tudni felgyorsulni az autók, egy picit talán túlzó maga ez a szám, de igen, itt minden helyen előfordul az, hogy amikor jobb az aszfaltburkolat, akkor gyorsabban jönnek. Ezt tudni kell azért erről az utcáról, hogy ez nem egy nagy forgalmú utca, tehát nagyjából ide ebbe az utcába csak az odalakók vagy az ott lakók és a hozzájuk látogató emberek jönnek, tehát nem egy átmenő forgalmat szolgáló utca, úgyhogy azért ekkora sebességgel nem közlekednek, de ez mindenhol jellemző. A Budai Nagy Antal utca egyébként egy átmenő forgalmat vívő utcánk is, az is teljesen megújult, az itt jóval szélesebb. Ez úgymond a két fő utcát, a Csokonait és a Szabadság utcát köti össze, itt azért hajlamosak az autósok, hogy jobban felgyorsulnak, hiszen széles is, meg jó is. A mellékutcák azok egyébként alá vannak ennek az útnak rendelve. Hát ha mindenki betartja a szabályokat, és megfelelő sebességgel közlekedik és figyel, akkor azért kicsi az esélye a balesetnek. Itt is azért nemes patkával van ellátva az út mindkét oldala, úgyhogy itt a szembejövő forgalomnak is van helye egymást kikerülni.
0: Gémes László polgármestert hallhattad, a Szólenosztrum Hello Melo folytatásába pedig Kálai Szanders András érkezik a My Baby-vel.

The Fate of Ophelia egyenesen Taylor Swift-től, ezt hallhattad a Soul & Nostrum Hello Melo-ban, és ezzel közeledünk a 3 órához, ami annyit jelent, hogy még van 1 óránk hátra, ezt pedig majd Benzombón indítja el nekünk a Beautiful Things-el.

0: műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. Hello, Meló! Munkaidőt reptető kedvenc dalok, hasznos infók, hogy jól teljenek a munkanapok. Hello, Meló a Rádió Hétben minden munkanapon. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új ruhákra vágysz, de nem tudod, honnan szerezd be őket. Irány a Háda. Teljesen új tavaszi-nyári árukészlettel várunk téged április 9-én csütörtökön, Hódmezővásárhelyen a Family Centerben. Találj rá a hozzád illő legtrendibb darabokra, amelyekben garantáltan elragadó és stílusos lehetsz nap mint nap. Kincskeresésre fel! Irány a Háda.
2: Hiányzik egy kis én idő.
3: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
2: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
3: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
2: Egy gyors lazítás?
3: Vagy egy egész napos kikapcsolódás? Itt mindkettő működik. Ne halogasd!
2: Csobbanj bele!
3: Hagymatikum gyógyfürdő. A fürdő fürdője. Makó szívében.
4: Hivatásos sofőr vagy? Lejár a buszos vagy teherautós GKI kártyád? Újítasd meg a csillagautós iskolánál! Végezd el az elméletet otthonról kényelmesen! Iratkozz be a www.csillagautósiskola.hu oldalon még ma! www.csillagautósiskola.hu.
5: A Délút Kft. Vállalkozási mérnököt keres Algyűi csapatába. Ha van tapasztalatod út- és közműépítési projektek előkészítésében, költségvetések összeállításában, és szívesen dolgoznál egy stabil, régiós szinten meghatározó cégnél, várjuk jelentkezésed! Versenyképes feltételek, összetett feladatok, hosszú távú lehetőség. További részletek delut.hu/karrier.
6: Otthont keres, ahol a nyugalom és a modern városi élet találkozik? Megérkezett Mórahalom legújabb égköve, a Centrál 1 társasház. A Malom és a Tomori utca sarkán épülő 14 lakásos társasházunk. Ideális választás fiatal pároknak és családoknak egyaránt. Vásároljon közvetlenül a beruházótól kedvező feltételekkel. Lakásaink megfelelnek az Otthon Start program 3%-os hitelfeltételeinek is. Élvezze a prémium minőséget. Hőszivattyús hűtés-fűtés, saját terasz és zárt közös udvar várja karnyújtást nyira a gyógyfürdőtől. Ne maradjon le! Átadás 2026 végén. Részletekért látogasson el az rmbtrans.hu oldalra, vagy hívjon minket a 0670 000 2087-es számon. Centrál 1. Stílus és kényelem Mórahalom szívében.
0: Radio 7. A hang, amit olvashatsz. Kattints vagy koppints most! Most! www.radio7.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei.
7: Növekszik a felhőzet, de térségünkben még nem várható csapadék. 10 polgári jelöléseket vár Makó városa. Vásárhelyi büszkesége, új helyen él tovább, megnyílt a Kucsora Múzeum Fülöp Jakabon. 462 diák versenyzett a fiatalon elhunyt pedagógus emlékére Kisteleken. Köszöntöm Önöket, Szombat Mihály vagyok. Makóváros önkormányzata idén is várja a javaslatokat a Makóváros díszpolgára kitüntető cím adományozására. Az elismeréssel azokat a személyeket díjazzák, akik a gazdaság, a tudomány, a kultúra vagy a sport területén kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez. A cím évente legfeljebb 2 személynek ítélhető oda, akár posztumusz is, és hagyományosan augusztus 20-án adják át ünnepélyes keretek között. A lakosok június 12-ig tehetnek javaslatot írásban vagy elektronikusan a jelölt tevékenységének részletes bemutatásával. Fülöp Jakabon az elmúlt hétvégén rendezték meg a lovakról elnevezésű Szent György napi sokadalmat. Ennek részeként adták át az önkormányzat udvarán a Kucsora István Kocsi és Szekér Múzeumot, ahol a Hódmezővásárhelyi neves lótenyésztő és gazdálkodó gyűjteményének több jeles darabját is kiállították. Kucsora István fia Péter egy volt agrárfőiskolai társa révén került kapcsolatba a fülöpi jakabiakkal. A család a Szekér Múzeum részére felajánlott eszközökkel is szeretne emléket állítani Kucsora Istvánnak. Így a neves vásárhelyi lótenyésztő gyűjteményének egy része méltó helyére került. A Molnár Péter Alapítvány április 25-én negyedszer rendezte meg az alapítvány névadójának emlékére tartott megmérettetést. Az informatikai versennyel a Kisteleki Gimnázium fiatal elhunyt tanárának szellemiségét, munkásságát idézték meg, és azt az eseményt korábban Molnár Péter hívta életre és rendezte meg hosszú éveken át. A háromfordulós verseny első két köre online zajlott. A gyermekek három korcsoportban tesztelhették tudásokat, vagyis a 7., 8., 9., 10. és a 11-12. Évfolyamosok között. A feladatok nagy része általános műveltségi, kutatómunkát igénylő és logisztikai volt, amelyek a tananyaghoz is kapcsolódtak. Minden korosztályból a legjobban teljesítő 6 diákot hívták meg Kistelekre az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikumban rendezett döntőre. Áprilisban a megbocsátás témáját dolgozták fel a Vásárhelyi Németh László Gimnázium és általános iskola diákjai. A 4A, 4C és 8C osztályok különböző játékos, beszélgetős és kreatív feladatokon keresztül közelítették meg a témát. A foglalkozások során szó esett az érzelmek felismeréséről, a harag elengedéséről és a megbocsátás belső folyamatáról. A kisebbek alkotó feladatokat még a nagyobbak filmnézéssel, vitával és plakát készítéssel mélyítették el gondolataikat. A közös munka legfontosabb tanúsága az volt, hogy a megbocsátás nem felejtést jelent, hanem tudatos döntést, amely segít békésebben és nyitottabban élni. Különleges zenei élmény várja az érdeklődőket május 23-án szombaton 18 órától Vásárhelyen. A templomi zenés tavasz programsorozat keretében a Partiscum kórus ad hangversenyt a református ótemplomban. Az együttest Lázár Tamás vezényli, a koncerten klasszikus zenei művek csendülnek fel a város szívében. Az esemény helyszíne a Kossuth téren található templom, amely méltó környezetet biztosít a zenei élményhez.
0: Sport.
2: Támogatja az Indubius mérnöki és tanácsadó Kft.
7: 9 gólos mérkőzésen olykor vitatható körülmények között szenvedett 5-4-es vereséget az SVS-e a hétvégén. Jól futballoztak a szegediek a listavezető Monor otthonában vasárnap délután, de egy a 90. percben bekapott fejes gól miatt végül pont nélkül maradtak az MB3 délkeleti csoportjának 27. fordulójában. Vasárnap 17 órától a Csepelt fogadja utolsó előtti hazai bajnokián az SVS-en.
0: Időjárás.
2: Támogatja a János téri vasbolt.
7: Keleten még jó rész derült marad az ég, a Dunántúl fölé azonban fátyó felhőzet érkezik, azonban csapadék nem lesz. A hőmérséklet hajnalban 6 és 13 fok között alakul.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
2: Támogatja a Csillagautós iskola, a vásárhelyiek megbízható autós iskolája.
8: Szegeden torlódik a forgalom az Algyői úton, a Széchenyi tér környékén és a Kávária sugárúton, a 47-esen az Ipartelepnél, illetve Kútvölgynél is rendőri jelenléttel futhatsz össze, a Szerb-határ szakaszon Röszkénél viszont szerencsére nincs várakozás.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
8: Szép délután neked is köszöntelek a Solenostrum Hello Melóban. Az óránk indítására már itt is van Benzombón a beígért Beautiful Things-el. A mikrofonnál Erdődi Csenge Diánát hallod.
0: Rádió Hét.

Master KJ és Nomcebo Jeruzsálemája szólt a Szóla Nostrum Hello Melóban, és most, hogy vége van a magyar érettséginek, lehet egy picit pihenni a diákoknak, viszont holnap már kezdődik a matek érettségi. És ilyenkor sokan azt érzik, hogy hát még utolsó pillanatban bele kell húzni, és egy nagy tanulással mindent meg lehet fordítani, tehát akár teljesen más osztályzatot érhetünk el. A valóság viszont egészen más. Ezen a ponton már nem új tudást szerzünk, hanem azt próbáljuk rendszerezni, ami eddig a fejünkbe került. Az egyik leggyakoribb hiba a pánikszerű tanulás. Főleg, amikor már megvolt egy vizsga, a magyar, azon elfáradtunk, és akkor még nekiülünk a mateknak. Amikor valaki még egyszer át akar venni mindent az elejétől kezdve a végéig, az általában széteső figyelemhez és növekvő stresszhez vezet. Ehelyett sokkal hatékonyabb lehet egy rövid, fókuszált ismétlés, esetleg a kulcsfogalmak átnézése, vázlatok, tipikus feladattípusok begyakorlása. Már egy-két óra koncentrált tanulás is bőven elég lehet. Pláne úgy, hogy a diákok ma már egy nagy kihíváson túl vannak, tehát tényleg maximum ez az egy-két óra koncentrált tanulás az, amit érdemes lehet beépíteni még a mai napba. Ami viszont nagyon számít, az az alvás, tehát az éjszakai pihenés segít abban, hogy az információk rögzüljenek. Ha valaki holnap hajnalig gyakorolná még a matekot, azzal éppen a korábban megszerzett tudását gyengítené. Az ideális az, ha legalább 7-8 órát alszunk, és ez másnap a teljesítményben is érezhető lehet, pláne úgy, hogy még nagyon sok érettségi van a diákok előtt. Fontosan másnap reggel is, és érdemes előre megtervezni az indulást, összekészíteni mindent, iratokat, tollakat, szükséges eszközöket, hogy ne a kapkodás vigye el a figyelmet. Egy könnyű, de tartalmas reggeli és egy nyugodt indulás nagyon sokat segíthet abban, hogy fejben is megérkezzünk a vizsgára. És talán tényleg a legfontosabb, hogy az utolsó este már nem arra való, hogy mindent megtanuljunk. A teljesítmény nagy része addigra már valójában eldőlt, és ilyenkor az számít igazán, hogy milyen állapotban ülünk be másnap, kipihenten, rendezett gondolatokkal, vagy kimerülten és túlhajtva. Úgyhogy amit én tudok javasolni azoknak, akik holnap érettségiznek matekból, menjenek el egy sétára, akár kössék össze ezt egy kellemes sütizéssel, fagyizással, pihenjenek, hallgassanak zenét, csináljanak valami olyan dolgot, ami feltölti őket, hiszen hosszú még a hét az érettségig szempontjából, úgyhogy minden vizsgázó diáknak nagyon sok sikert kívánok a holnaphoz is. Most pedig Disco Lines és Tányosi közöse érkezik, a No Broke Boys. X on my-

0: végig kísér a műszakon.
1: Élvezzük az egészet.
2: A
0: mi világunk. Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió 7 programajánló.
3: Támogatja a Sun City szabadidőközpont és Szabadstrand.
4: Ha úgy érzed, hogy már most sok volt ez a hétfő a hosszú hétvége után, én kikapcsolódásnak ajánlok néhány filmet. A Vásárhelyi Kultik moziba sietni kell, hogyha szeretnéd elérni a Michael Jackson életéről szóló filmet, ez 3:30-kor kezdődik. Vetítik az Ördög Prádát visel második részét 6-tól és 8:20-as kezdettel. A Szentesi Kultik moziban is ugyanezek az időpontok érvényesek erre a filmre, viszont a Michael életrajzi filmet ott még 8 órától is megnézheted. Ami Szegedet és a Cinema City-t illeti, a Hail Mary küldetés este 7:30-kor kezdődik, az Ördög Prádát visel második részét megnézheted 4:45-től, 5:30-tól, 6:45-től és este 8 órától is. Ha egy könnyed vígjáték az, amire vágysz, a Családi főnyeremény a befutó 6 órától. A thrillerek kedvelőinek érdekes lehet az Időzített bomba 5:40-től vagy 4:45-től, és természetesen a Michael film sem maradhat ki a sorból, ez 5:50-től, 4:48-tól és este 9-től nézhető, és ha valaki inkább egy jó horrorra vágyna, a Lee Cranin a múmiát 3:45-től és 3:48-tól lehet megnézni.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7, a mi

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Hódmezővásárhelyi Délgép Kft. A vonalban Lázár Gábor, a Phoenix Taxi munkatársa. Szia, mi a helyzet most a városban, illetve a környék útjain forgalmi szempontból?
2: Szia, szia, köszöntelek téged és a hallgatókat. Nagyon jó kis napsütéses időnk van, úgyhogy nagyon sokan úton van a kerékpárra, a rollerrel is azért közlekednek, figyeljük oda egymásra. Itt a délutáni órákban, ugye most már iskola nap van, meg munkanap, ugye itt a hosszú hétvége után érdemes odafigyelni Hóvirág utcán, Németh László utcán, Vöröskereszt utca környékén, Hótói útszakaszon bevásárló boltoknál lehet nagyobb forgalom a Trendtrén nyomvonalán is, ugye oda kell figyelni, Kistópa körforgalma, stb. Tudomásom szerint elkerülünk, jó járható, Szeged felé autózva is nagyobb forgalom lehet, ahogy Tiszaidon megvan a 60-as sebességkorlátozó. Ennyit tudtam hirtelen így mondani, mindenkinek balesetmentes további szép napot kívánok magam és a kollégáim nevében.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést!

0: A Just Dance egyenesen Lady Gaga-tól ez adta az ütemet a Sole Nostrum Hello Melóban az elmúlt percekben. Új, különleges és nem sok helyen található elemmel bővül az egyik Mindszenty játszótér. A részletekről Gímes László polgármester beszélt.
1: Kezdenek divatba jönni a régi hagyományokon alapuló, de egy kicsit modernizált játszótéri elemek. Ugye régen még én is gyerekkoromban ugróiskolán is tanultunk, amit krétával rajzoltunk föl, akár az iskola, vagy óvoda udvarra, vagy netán otthon, vagy akár a járdán. Ennek szellemiségében ugye a kor is fejlődött ezzel, és hasonló játékelemeket szoktak betonra égetni egy különféle technológiával. Ilyen interaktív kis játszóterünk egyébként már van a Beleti óvodánkban, próbaként, és nagyon-nagyon örülnek a gyerekek neki, és van egy civil szervezet, aki ennek a kezdeményezésére egy kis jótékonysági bál szerveződött, és az ebből befolyt bevételből szeretnének a központi játszótérre is egy ilyen játékelem sort elhelyezni. Itt egyébként Mindszentről elszármazott az a kolléganő, akinek a cége ilyennel foglalkozik, úgyhogy ebben jelentős cégi támogatás is van, és ugye ennek a beton alapját készítettük el közösen úgy, hogy magát a mixer betont az Egyesület vásárolta meg az adományokból, magát a tükröt, a zsaluzást és a hozzátartozó kőműves munkát, az pedig az önkormányzat végezte el, és a kavicságyat is ugye mi vásároltuk meg hozzá, és ez a beton most kötésben van, és egy 2-3 héten belül tudomásom szerint ezek a játékok fel lesznek festve erre a betonplacra, vagy égetve egy ilyen speciális technológiával, időálló is, és így egy új elem lesz ezen a központi játszótéren. A telepi játszóteret is egy picit fejlesztettük, azt most épp nem játékkal, hanem hiányzott róla a kapu, és így a gyerekek ki tudtak az útra szaladni, úgyhogy a héten azt is a lakatosok elkészítette egy gyönyörű nagy és kis kaput, és ez is felhelyezésre került, ott még majd a kerítést fogjuk kijavítani, lecserélni, úgyhogy minden játszóterünk innentől kezdve rendben lesz.
0: Gémes László polgármestert hallhattad, most pedig Nagy Bogi és Des érkezik a Jól leszek újra című zenével.

Rúzsa Magdi és Lotfi Begi nyári zápora zárta az óránkat a Szóle Nostrum Hellomeróban. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem az elmúlt 4 órában. Holnap déltől ugyanúgy érkezem. Mostanra mindenkinek kellemes pihenést kívánok a délutára, és további jó zenehallgatást. A mikrofon mögül búcsúzik Erdődi Csenge Diana.

0: Rádió 7, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyilászárócsere a Deák Delta Kft-vel. Műanyag és borovifenyő nyilászárók 7 év szavatossággal, redőnnyel és szúnyoghálóval, teljes körű kivitelezéssel. Az otthonfelújítási programban a lakossági energiahatékonysági pályázat 5+5 milliós visszanemtérítendő támogatással. Keressen minket Hódmezővásárhelyen a Pál utca 2-4 szám alatt, vagy hívjon 0670 386 78 92. Deák Delta Kft.
2: Hol a sóder? Elfogyott!
3: Nyugi főnök, a bodzási úti tüzépről már úton van az anyag.
4: Sóder, homok, cement, szóródó építőanyagok 2 órán belül Vásárhely területén. Telefon 0630 999 40 12. Vagy keresd a bodzási úti tüzépet a vasúti átjáró előtt.
5: Nem csak munkát keresel, hanem egy helyet, ahová jó tartozni.
6: A Makói VGM Hungary Kft-nél stabil munka, összetartó csapat és biztos jövő vár rád.
5: Nálunk nem egy vagy a sok közül.
6: Itt számítasz.
5: Csatlakozz a VGM csapatához.
7: Részletek vgmhungary.hu.
8: Itt a jó idő. Pattanj két kerékre. Kenzel kerékpárok Makón, Szegedi utca 21, Vásárhelyen Hótkerék, Bajcsi Zsilinszky utca 37. Kenzel kerékpár. Élmény két keréken.
9: Otthont keres, ahol a nyugalom és a modern városi élet találkozik? Megérkezett Mórahalom legújabb égköve, a Centrál 1 társasház. A Malom és a Tomori utca sarkán épülő 14 lakásos társasházunk. Ideális választás fiatal pároknak és családoknak egyaránt. Vásároljon közvetlenül a beruházótól kedvező feltételekkel. Lakásaink megfelelnek az Otthon Start program 3%-os hitelfeltételeinek is. Élvezze a prémium minőséget. Hőszivattyús hűtés-fűtés, saját terasz és zárt közös udvar várja karnyújtást nyira a gyógyfürdőtől. Ne maradjon le! Átadás 2026 végén. Részletekért látogasson el az rmbtrans.hu oldalra, vagy hívjon minket a 0670 000 2087-es számon. Centrál 1. Stílus és kényelem Mórahalom szívében.
0: Ez itt a te reklámod helye. Vállalkozást indítottál, új termékkel vagy szolgáltatással bővült a palettád? Nagy dobásra készülsz, vagy csak azt akarod, hogy mindenki halljon rólad? Mutasd meg magad a délalföldi régió egyik legnagyobb lefedettségű helyi rádiójában. Rádió 7. Csatlakozz elégedett partnereinkhez, mert a te sikered a mi sikerünk is. Keresd minket bizalommal az értékesítés@damc.hu e-mail címen, a radio7.hu-n vagy a promenád24.hu-n. Hirdes a Rádió 7-ben. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
10: Átvették megbízó levelüket a listán parlamentbe jutott képviselők. A TEK helyett a készenléti rendőrség védi ezen túl a miniszterelnököt. Kissé szeles, de napos marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Átveszi a készenléti rendőrség a miniszterelnök védelmét a terror elhárítási központtól. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán közölte, hogy biztonságáért szombattól a készenléti rendőrség felel. A döntésről pedig telefonon tájékoztatta a Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját. A terror elhárítási központ még 2010-ben jött létre. Megakadályozta az iráni haditengerészet amerikai hadihajók belépését a Hormuzdi szorosba, és teheráni jelentések szerint rakéta találat ért egy amerikai fregattot, ám Washington cáfolja a támadást. Az iráni vezérkar közleményében figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy minden külföldi egységre csapást mérnek, amely engedély nélkül közelíti meg a térséget. A feszültség azután fokozódott, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a kereskedelmi hajók átkísérésére irányuló szabadságprojekt megindítását. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között, írta az eduline.hu. A cikk szerint a szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csaknem 2500-an vizsgáztak. Szabadtéri nyílt napot rendez a Zeneakadémia jövő szombaton az intézmény épülete előtt. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendégek koncertjei szerepelnek. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Az eseményen kezdik el az őszi hangversenyekre szóló bérletek és jegyek értékesítését.
0: Időjárás.
11: Támogatja a Hódmezőgazda ZRT, a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok rendezője.
10: Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. A holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma több felé kísérik, élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökések. Észak általában 6 és 13, napközben 23-29 fok valószínű.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenc.

0: Műsorajánló. Rádió 7. Ugye ismerős ez a dallam? Vannak klasszikusok, amelyeket nem lehet elfelejteni, amelyek napjainkban is ott vannak a bulikban, és amelyekről mindenkinek megvannak az emlékei. Retro kívánság műsor, ahol újra velünk vannak a 80-as, 90-es évek és a millennium felejthetetlen kedvencei. Kérj, küldj egy igazi különleges retrodalt, vagy üzenj a Rádió Héttel. Retro kívánság műsor a Rádió Hétben minden vasárnap. Rádió Hét, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Színezd ki az életed és fedezd fel a világot. Bejárnád Európát, egzotikus tájakra utaznál, vagy egy gyors városnézés a terv? A ProCotravelnél több mint 30 éve szervezünk felejthetetlen utakat. Körutazások, nyaralások, repjegy és szállás. Mi mindent elintézünk, te csak élvezd az utazást. Megtalálsz minket Makón, Szegeden és Budapesten, vagy a procotravel.hu-n.
2: Ne hagyd, hogy a törmelék a munka útjába álljon. A Hódbeton Kft. Konténeres építési, bontási, törmelékszállítást és hulladékszállítást is vállal Hódmezővásárhely és környékén. 4 vagy 8 köbméteres konténer kell? Csak szólj és visszük! Gyors ügyintézés, befogadói nyilatkozat, megbízható csapat. Hódbeton. Adj új esélyt a törmeléknek. Csomorkányi út 119 0630 51 20 200 vagy újrahasznosítótelep.hu.
3: Nem csak munkát keresel, hanem egy helyet, ahová jó tartozni.
4: A Makói VGM Hungary Kft-nél stabil munka, összetartó csapat és biztos jövő vár rád.
3: Nálunk nem egy vagy a sok közül.
4: Itt számítasz.
3: Csatlakozz a VGM csapatához.
4: Részletek vgmhungary.hu.
5: Hivatásos sofőr vagy? Lejár a buszos vagy teherautós GKI kártyád? Újítasd meg a Csillagautós iskolánál! Végezd el az elméletet otthonról kényelmesen! Iratkozz be a www.csillagautósiskola.hu oldalon még ma! www.csillagautósiskola.hu.
6: A Délút Kft. Vállalkozási mérnököt keres Algyűi csapatába. Ha van tapasztalatod út- és közműépítési projektek előkészítésében, költségvetések összeállításában, és szívesen dolgoznál egy stabil, régiós szinten meghatározó cégnél, várjuk jelentkezésed! Versenyképes feltételek, összetett feladatok, hosszú távú lehetőség. További részletek delut.hu/karrier.
0: Unatkozol? Kapcsolódj ki velünk! A Radio7.hu oldalon csak a legjobb könnyed tartalmak várnak. Friss zenés és filmes hírek, helyi események, kultúra, sport, rendezvénybeszámolók, és ezek mind egy helyen. Görges, olvas, lazíts! Radio7.hu. Radio7.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei.
7: Új korszakot ígért Magyar Péter a tudomány képviselőinek. Nincs szükség utazási korlátozásra a hantavírus miatt. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthonmaradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszum készségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszer záró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepélyre várják az érdeklődőket a Kossuth térre, az országgyűlés alakuló ülés alkalmából. Délután 4 órától további programokkal várják a látogatókat. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések, köztük a már leállított Debrecen-Nyíregyháza közötti vasútvonal korszerűsítése. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait, a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben. Kicsi az esélye a hantavírus széleskörű terjedésének, ezért nincs szükség utazási korlátozásokra, közölte az Egészségügyi Világszervezet európai regionális igazgatója. A szakember azután nyilatkozott erről, hogy egy Atlanti-óceánon közlekedő kiránduló hajón 3-an meghaltak, 3-an pedig megbetegedtek a ritka rákcsálók által terjesztett fertőzésben. A szervezet hangsúlyozta, hogy az emberről emberre történő átvitel kockázata rendkívül alacsony. A jelenleg a Zöldfoki Köztársaságban vesztegelő óceánjárón pedig már tartanak a járványügyi vizsgálatok.
0: Időjárás.
8: Támogatja a Hódmezőgazda ZRT, a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok rendezője.
7: Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futózápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvencei.

0: Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hol a sóder? Elfogyott.
2: Jogi főnök, a Bodzási úti tüzépről már úton van az anyag.
3: Sóder, homok, cement, szóródó építőanyagok 2 órán belül Vásárhely területén. Telefon 0630 999 40 12. Vagy keresd a Bodzási úti tüzépet a vasúti átjáró előtt.
4: 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok.
5: Május 14-15-16-án.
4: A vidék legnagyobb mezőgazdasági kiállítása.
5: Sóbírálat, tenyészállat árverések, szakmai konferenciák, agrárszakképző intézmények 6. országos gazdászversenye pénteken.
4: Nemzetközi furiózó tenyészszemle, fajta bemutatók, díjugrató és fogadhajtó versenyek, kutyás bemutatók, gyermekprogramok, szalmavár.
5: Mezőgazdasági eszközök, gépek sokasága, halászati, vadászati, díszbaromfi és nyúlkiállítás, tanösvény és számos program a család minden tagjának.
4: Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Hódmezővásárhelyen május 14-16 között a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centrumában az Aranyák kert 71 szám alatt.
6: Itt a jó idő. Pattanj 2 kerékre. Kenzel kerékpárok Makón, Szegedi utca 21, Vásárhelyen Hódkerék, Bajcsi Zsilinszky utca 37. Kenzel kerékpár. Élmény 2 keréken.
7: Otthont keres, ahol a nyugalom és a modern városi élet találkozik? Megérkezett Mórahalom legújabb égköve, a Centrál 1 társasház. A Malom és a Tomori utca sarkán épülő 14 lakásos társasházunk. Ideális választás fiatal pároknak és családoknak egyaránt. Vásároljon közvetlenül a beruházótól kedvező feltételekkel. Lakásaink megfelelnek az Otthon Start program 3%-os hitelfeltételeinek is. Élvezze a prémium minőséget. Hőszivattyús hűtés-fűtés, saját terasz és zárt közös udvar várja karnyújtást nyira a gyógyfürdőtől. Ne maradjon le! Átadás 2026 végén. Részletekért látogasson el az rmbtrans.hu oldalra, vagy hívjon minket a 0670 000 2087-es számon. Centrál 1. Stílus és kényelem Mórahalom szívében.
0: Ez itt a te reklámod helye. Több ügyfelet, nagyobb forgalmat szeretnél? Ne csak reménykedj! Rádió Hét az a felület, ahol naponta több tízezer helyi hallgató találkozik a márkáddal. Juss el rajtunk keresztül a környék lakóihoz, akik a te termékedet vagy szolgáltatásodat keresik. A rádió a leggyorsabb út a sikerhez. Keresd minket a radiohét.hu oldalon a kapcsolat menüpont alatt. Rádió Hét. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden.
8: Köszöntöm Önöket, Szombat Mihály vagyok. Nagy várakozás előzte meg a budapesti Honvéd Szegedi vendégjátékát, főképp, hogy a kispestiek úgy vághattak neki a meccsnek, hogy amennyiben nyernek, úgy biztos feljutást is ünnepelhetnek a Szent Gellért Fórumban a hétvégén. A vége azonban 0-0-ás döntetlen lett. A Kecskemét vereségével a kispestiek biztosan legalább a második feljutást jelentő helyen végeznek így is a bajnokságban, így a következő idényben az NB1-ben szerepelhetnek. Vidám hangulatban telt a május 1-i családi főzőnap a Murgács Kálmán művelődési házudvarán Székutason, ahol számos helyi család, baráti társaság és civil közösség gyűlt össze, hogy együtt ünnepelje a tavaszt. A résztvevők változatos ételekkel készültek, a bográcsokban, üstökben húsleves, töltött káposzta, birkapörkölt és különféle gulyások főttek. A programokat színesítette 11 órától a motorosok kiállítása. Ezt megelőzően a székutasi motorosok is megnyitották az évadot. A felvonulás mellett a lóerők terén megemlékezést is tartottak.
0: Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvencei.

órák után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz itt még valaki.
1: Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod

komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: cica üzembe. Nyugodtan riszállj, te kis vízslisszállj.
1: Az ösztönök ma Szabira mentek,
0: és a kámasz útra vele nem visz válasz. Útra heveredhet százza, a pulta oda szól a szám, szám, szám.
2: Nevetésekbe költözni ez az élet, na erre pont ráérek.
0: És most is annyit kérek, ma nem, ma ne, ma ne.
2: Mielőtt körbe rajzolna valaki, lépek, és még sorszámot sem tétek.
0: Ma ne, ma ne, ma ne.

0: műsorajánló. Rádió 7 Top 20. A mi világunk 20 legkedveltebb zenéje az utóbbi 7 nap zenei kívánságai és elhangzásai alapján. Rádió 7 Top 20 minden szombaton délután 4-től a Rádió 7-ben. Rádió 7. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Unod a sablonokat? Van valami igazán érdekes és egyedi mondani valód? Ez a te pillanatod. A Rádió 7 videó podcastjében megmutathatod magad. Ne csak álmodozz a sikerről. Valósítsd meg! Valósítsd meg! Keresd minket a radio7.hu oldalon a kapcsolat menüpont alatt. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Szombat Mihály vagyok. 9 gólos mérkőzésen olykor vitatható körülmények között szenvedett 5-4-es vereséget az SVS-e a hétvégén. Jól futballoztak a szegediek a listavezető Monor otthonában vasárnap délután, de egy a 90. percben bekapott fejes gól miatt végül pont nélkül maradtak az MB3 délkeleti csoportjának 27. fordulójában. Vasárnap 17 órától a Csepelt fogadja utolsó előtti hazai bajnokián az SVS-e. Makóváros önkormányzata idén is várja a javaslatokat a Makóváros díszpolgára kitüntető cím adományozására. Az elismeréssel azokat a személyeket díjazzák, akik a gazdaság, a tudomány, a kultúra vagy a sport területén kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez. A cím évente legfeljebb 2 személynek ítélhető oda, akár posztumusz is, és hagyományosan augusztus 20-án adják át ünnepélyes keretek között. A lakosok június 12-ig tehetnek javaslatot írásban vagy elektronikusan a jelölt tevékenységének részletes bemutatásában.
0: Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség leg

0: Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Zene, film, sport, kultúra. Több is, mint a rádióban. Ha érdekelnek a leglazább témák és szereted a helyi dolgokat, a Rádió Hét weboldalán összegyűjtöttük neked a legfrissebb beszámolókat és a könnyed, szórakoztató cikkeket. Ne maradj le semmiről. Radiohét.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Szombat Mihály vagyok. Nagy várakozás előzte meg a budapesti Honvéd szegedi vendégjátékát, főképp, hogy a kispestiek úgy vághattak neki a meccsnek, hogy amennyiben nyernek, úgy biztos feljutást is ünnepelhetnek a Szent Gellért fórumban a hétvégén. A vége azonban 0-0-ás döntetlen lett. A Kecskemét vereségével a kispestiek biztosan legalább a második feljutást jelentő helyen végeznek így is a bajnokságban, így a következő idényben az NB1-ben szerepelhetnek. Vidám hangulatban telt a május 1-i családi főzőnap a Murgács Kálmán művelődési házudvarán székutason, ahol számos helyi család, baráti társaság és civil közösség gyűlt össze, hogy együtt ünnepelje a tavaszt. A résztvevők változatos ételekkel készültek, a bográcsokban, üstökben húsleves, töltött káposzta, birkapörkölt és különféle gulyások főttek. A programokat színesítette 11 órától a motorosok kiállítása. Ezt megelőzően a székutasi motorosok is megnyitották az évadot. A felvonulás mellett a lóerők terén megemlékezést is tartottak.
0: Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legjobb.

0: Műsorajánló. Rádió hétvége. Friss és hasznos információk a hét történései Hódmezővásárhely Makó Kistelek térségében. Rádió hétvége a Rádió hétben. A mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A mi hallgatóink a te vásárlóid. Ők azok, akik a te üzleted közelében élnek. Miért költenél szórólapokra? A Rádió hétben a hirdetésed beágyazódik a mindennapokba. Autóban, munkahelyen, otthon. Növeld az ismertséget a Rádió hét erejével, és hirdess nál, hirdess nál. Keresd minket a radiohét.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Rádió hét. A mi világunk. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió hét hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Szombat Mihály vagyok. 9 gólos mérkőzésen olykor vitatható körülmények között szenvedett 5-4-es vereséget az SVS-e a hétvégén. Jól futballoztak a szegediek a listavezető Monor otthonában vasárnap délután, de egy a 90. percben bekapott fejes gól miatt végül pont nélkül maradtak az MB3 délkeleti csoportjának 27. fordulójában. Vasárnap 17 órától a Csepelt fogadja utolsó előtti hazai bajnokián az SVS-e. Makóváros önkormányzata idén is várja a javaslatokat a Makóváros díszpolgára kitüntető cím adományozására. Az elismeréssel azokat a személyeket díjazzák, akik a gazdaság, a tudomány, a kultúra vagy a sport területén kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez. A cím évente legfeljebb 2 személynek ítélhető oda, akár posztumusz is, és hagyományosan augusztus 20-án adják át ünnepélyes keretek között. A lakosok június 12-ig tehetnek javaslatot írásban vagy elektronikusan a jelölt tevékenységének részletes bemutatásával.
0: Velünk történt. A Rádió hét hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség.

0: Rádió 7, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Hogy tegyél szert új partnerekre? Hogy jusson el üzeneted a nagy közönséghez? A válasz videópodcast a radiohit.hu. Te add magad, mi biztosítunk minden mást. Ha valami fontosat akarsz megosztani, mi segítünk eljutni mindenkihez. Indulhat a hírverés? Akkor keresd minket a radiohit.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Szombat Mihály vagyok. Nagy várakozás előzte meg a budapesti Honvéd szegedi vendégjátékát, főképp, hogy a kispestiek úgy vághattak neki a meccsnek, hogy amennyiben nyernek, úgy biztos feljutást is ünnepelhetnek a Szent Gellért fórumban a hétvégén. A vége azonban 0-0-ás döntetlen lett. A Kecskemét vereségével a kispestiek biztosan legalább a második feljutást jelentő helyen végeznek így is a bajnokságban, így a következő idényben az NB1-ben szerepelhetnek. Vidám hangulatban telt a május 1-i családi főzőnap a Murgács Kálmán művelődési házudvarán székutason, ahol számos helyi család, baráti társaság és civil közösség gyűlt össze, hogy együtt ünnepelje a tavaszt. A résztvevők változatos ételekkel készültek, a bográcsokban, üstökben húsleves, töltött káposzta, birkapörkölt és különféle gulyások főttek. A programokat színesítette 11 órától a motorosok kiállítása. Ezt megelőzően a székutasi motorosok is megnyitották az évadot. A felvonulás mellett a lóerők terén megemlékezést is tartottak.
0: Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb

0: műsor ajánló. Rádió 7. Egy dalt szeretnél hallani?
1: Hát, igen.
2: A feleségemnek.
0: Üzennél valamit?
2: Ne haragudjon rám, nagyon szeretem.
0: Hívj vagy írj most! Hétvégi kívánságműsor a Rádió 7-ben.
1: Egy nagyon nagy kívánságom teljesült ezzel, köszönöm szépen.
0: Rádió 7, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A kávészünethez kellene valami könnyed olvasmány. Épp most hallottál egy sztárhírt a rádióban, és kíváncsi vagy a részletekre. Érdekel egy helyi hír, amit épp most mondtunk be. Ne csak hallgass, kattints, görges, olvas, lazíts. Ne maradj le semmiről. Radio7.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden.
3: Köszöntöm Önöket, Szombat Mihály vagyok. 9 gólos mérkőzésen olykor vitatható körülmények között szenvedett 5-4-es vereséget az SVS-e a hétvégén. Jól futballoztak a szegediek a listavezető Monor otthonában vasárnap délután, de egy a 90. percben bekapott fejes gól miatt végül pont nélkül maradtak az MB3 délkeleti csoportjának 27. fordulójában. Vasárnap 17 órától a Csepelt fogadja utolsó előtti hazai bajnokián az SVS-e. Makóváros önkormányzata idén is várja a javaslatokat a Makóváros díszpolgára kitüntető cím adományozására. Az elismeréssel azokat a személyeket díjazzák, akik a gazdaság, a tudomány, a kultúra vagy a sport területén kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez. A cím évente legfeljebb 2 személynek ítélhető oda, akár posztumusz is, és hagyományosan augusztus 20-án adják át ünnepélyes keretek között. A lakosok június 12-ig tehetnek javaslatot írásban vagy elektronikusan a jelölt tevékenységének részletes bemutatásával.
0: Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvencei

0: műsorajánló. A reggel kezdődhet ezzel is. De indulhat könnyed, vidám ébredéssel. A mi reggelünk a mi zenéinkkel és Hódmezővásárhely, Makó és Kistelek térségének legfontosabb információival. Ez a mi reggelünk a Rádió Hétben. A mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A kávészünethez kellene valami könnyed olvasmány.
1: Épp most hallottál egy sztárhírt a rádióban, és kíváncsi vagy a részletekre.
0: Érdekel egy helyi hír, amit épp most mondtunk be.
1: Ne csak hallgass, kattints.
0: Görges, olvas, lazíts.
1: Ne maradj le semmiről.
0: Radio7.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden.
2: Köszöntöm Önöket, Szombat Mihály vagyok. Nagy várakozás előzte meg a budapesti Honvéd szegedi vendégjátékát, főképp, hogy a kispestiek úgy vághattak neki a meccsnek, hogy amennyiben nyernek, úgy biztos feljutást is ünnepelhetnek a Szent Gellért fórumban a hétvégén. A vége azonban 0-0-ás döntetlen lett. A Kecskemét vereségével a kispestiek biztosan legalább a második feljutást jelentő helyen végeznek így is a bajnokságban, így a következő idényben az NB1-ben szerepelhetnek. Vidám hangulatban telt a május 1-i családi főzőnap a Murgács Kálmán művelődési házudvarán Székutason, ahol számos helyi család, baráti társaság és civil közösség gyűlt össze, hogy együtt ünnepelje a tavaszt. A résztvevők változatos ételekkel készültek, a bográcsokban, üstökben húsleves, töltött káposzta, birkapörkölt és különféle gulyások főttek. A programokat színesítette 11 órától a motorosok kiállítása. Ezt megelőzően a székutasi motorosok is megnyitották az évadot. A felvonulás mellett a lóerők terén megemlékezést is tartottak.
0: Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvencei.

0: Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ez itt a te reklámod helye. Rádió 7. A mi világunk. Vállalkozást indítottál, új termékkel vagy szolgáltatással bővült a palettád, nagy dobásra készülsz, vagy csak azt akarod, hogy mindenki halljon rólad? Mutasd meg magad a Dél-Alföldi régió egyik legnagyobb lefedettségű helyi rádiójában. Rádió 7. Csatlakozz elégedett partnereinkhez, mert a te sikered a mi sikerünk is. Keresd minket bizalommal az értékesítés@damc.hu e-mail címen, a radio7.hu-n vagy a promenád24.hu-n. Hirdess a Rádió 7-ben. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Szombat Mihály vagyok. 9 gólos mérkőzésen olykor vitatható körülmények között szenvedett 5-4-es vereséget az SVS-e a hétvégén. Jól futballoztak a szegediek a listavezető Monor otthonában vasárnap délután, de egy a 90. percben bekapott fejes gól miatt végül pont nélkül maradtak az MB3 délkeleti csoportjának 27. fordulójában. Vasárnap 17 órától a Csepelt fogadja utolsó előtti hazai bajnokián az SVS-e. Makóváros önkormányzata idén is várja a javaslatokat a Makóváros díszpolgára kitüntető cím adományozására. Az elismeréssel azokat a személyeket díjazzák, akik a gazdaság, a tudomány, a kultúra vagy a sport területén kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez. A cím évente legfeljebb 2 személynek ítélhető oda, akár posztumusz is, és hagyományosan augusztus 20-án adják át ünnepélyes keretek között. A lakosok június 12-ig tehetnek javaslatot írásban vagy elektronikusan a jelölt tevékenységének részletes bemutatásával.
0: Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden. Indul egy újabb óra!